0: freedom just for everyone.
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.

0: Kft., a popterisztja.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Popterisztja.hu. Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
3: Relax.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: voltak már a 60-as és a 70-es évek. Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies.net rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisnia.hu. A Retro Net.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élet.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés. A napsütés. Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Kellemes napot mindenkinek! Remélem felkészültek, hiszen újra itt a Mixakták a legnagyobb slágerekkel úgy, ahogy még garantáltan nem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig, ahogy ezt már megszokhatták... Ezúttal egy olyan évbe repülünk vissza, amelyben annyi jó sláger született, hogy nem is fér bele egyetlen adásba. Olyan nagyszerű előadók szerzeményére táncoltunk a diszkokban, mint a Too Unlimited. Ekkor indult el a slágergyártás a Real McGoy-nál. Emlékeztünk egy jó kis remixel Freddie Mercury-ra. Próbáltunk nyugatra menni a Pet Shop Boys-szal. És elindult a 90-es évek egyik sikercsapata, az Ace of Base is. Ez az év 1993. Fantasztikus, fantasztikus. Mai első mixünk előadói között található Farok Bulszára Zanzibárból. Nem mond önöknek semmit a név? Na, akkor segítek egy kicsit. Ő a 70-es, 80-as évek egyik legnagyobb rockcsapatának énekeseként vált ismerté. És többek között ő énekelt a Radio Gaga, Bohemian Rhapsody vagy a Kind of Magic című számokat. Így már bizonyára tudják, hogy Freddie Mercury-ról van szó, aki 1946-ban született egy Indiából származó perzsa családban, Bombay-tól nem messze járt iskolába, itt kapta Freddie becenevet. Már ekkor felfigyeltek zenei tehetségére, és szülei zongorázni tanították. 1964-ben az akkor 17 éves Freddie szüleivel és húgával a zanzibári szultán ellen kitört forradalom miatt Londonba menekült, ahol grafikát és divattervezést is tanult. 1968-ban ismerkedett meg Brian May-en és Roger Taylor-ral, és két évvel később megalapították a Queen-t. Művész nevét egyik első slágerük dalszövegéből kölcsönözte, amelyben a Merkur a nyáról énekel. A Queen-nel hatalmas sikereket ért el, de 1987-ben egy teszt során kiderült, hogy HIV pozitív, amit sokáig ugyan titokban tudott tartani, de a betegség végül legyőzte őt. 1991. novemberében 45 évesen halt meg. Életének utolsó hónapjaiban sok időt töltött stúdióban, így halála után is több szerzeménye jelent meg. Többek között 1993-ban egy remix album, amiről most a mai első mixünkben jön az eredetileg 1985-ös Living on My Own. De itt lesz DJ Bobo a Captain Hollywood Project-tel együtt a Mixaktákban.

1993-ban járunk a mai Mixaktákban. Ebben az évben is sok minden történik a politikában. Csehszlovákiából Csehország és Szlovákia lett. Idősebb George Bush pedig felváltotta Bill Clinton az Egyesült Államok elnöki székében. Hatályba lépett a Maastrichti szerződés, ami az Európai Unió megalakulásához vezetett. December 12-én hosszantartó betegség után elhunyt a rendszerváltás utáni első felelős magyar miniszterelnök Antal József. Utódja Boros Péter lett. 1993-ban megnyitják Las Vegasban a világ egyik legnagyobb szállodáját, az 5044 szobás MGM Grand Hotelt. Ebben az esztendőben jelentették be azt is, hogy a világháló immár mindenki számára szabad és ingyenes. A mozik pedig bemutatták a 90-es évek elejének egyik leglátványosabb filmjét, a dinoszauruszokat életre keltő Jurassic Parkot. A Steven Spielberg által rendezett tudományos, fantasztikus film bemutatója idején a valaha készült legjövedelmezőbb mozivá vált, és hatalmas jelentőséggel bírt a számítógép alkotta kép megjelenítésében. Immár lehetővé vált a filmesek számára olyan ötleteik kivitelezése, amelyekről addig azt gondolták, ez lehetetlen. Na de térjünk vissza a valóságba, és 1993-ba. Ebben garantáltan segítenek a következő slágerek itt a Mixaktákban. Yeah!

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mixogták Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ez itt a Mixakták, az elmúlt évek legnagyobb slágereivel, megállás nélkül. 1993-ban nem csak angol nyelvű slágerek szóltak a rádióban. Ekkor köszönt ránk például Ákos.
3: Hello, hello, újra itt vagyok.
1: Presser és Dés egy nagy utazásra hívott bennünket.
4: Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg.
1: A repülők pedig a régi Loksi slágerrel arra biztattak, hogy Vince Lilla is szerette volna, ha vele repülünk. A Bonanza Banzai pedig úgy érezte, valami véget ért.

Egy biztos, a Mixagták 1993-as adás, ami korán sem ért véget. Indulunk nyugatra a Pet Shop Boys-szal. Meglátogatjuk a szerelem házát az E17-nel. És eltűnt gyerekek nyomába eredünk a Runaway Train-nel. Íme mai harmadik mixünk.

Mai utolsó mixünket a 90-es évek dance zenének egyik első és meghatározó csapata zárja, a Too Unlimited. Ray és Anita, akit két holland producer fedezett fel, határtalan sikereket ért el 1991 és 96 között. Több mint 18 millió albumot adtak el, és az első 11 slágerük mind-mind felkerült az angol top 20-as listára. Ray, aki a duó megalakulás előtt szakácsként dolgozott egy repülőtéren, és Anita, aki parkolási bírságokkal foglalkozott egy rendőrösön, producereik segítségével sikeresen ötvözték a pop és a technózene elemeit, és elindítottak egy stílust, melynek remek slágerei közül már többet is hallhattunk a mai mixaktákban. Hamarosan jön tehát a No Limit. De előtte még felhangzik 1993 egyik legnagyobb slágere, a What's Up, a Fornon Blondes-tól. A San Francisco-i rockbanda állítólag pizza evés közben választott magának nevet. A csapat egy teljesen szűke családot pillantott meg, akik igen megvető pillantásokat vetettek a lányok felé, így elhatározták, hogy ők lesznek a négy nem szőke. A csapat legismertebb tagja Linda Perry egyébként ma is aktívan részt vesz a zeneiparban, több dalt is írt már például Pinknek és Christina Aguilera-nak. A mai negyedik mixünk következik tehát 1993-ból.

0: Mai időutazásunk 1993-ba repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mix vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzok önöktől a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Kellemes napot mindenkinek! Egy újabb év legnagyobb slágerét hallhatják itt a Mixaktákban. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a műsor állandó házigazdája a mai napon is. Mai adásunkban majdnem 30 évet utazunk vissza az időben, egy olyan esztendőben, amelyben olyan neves együttesek gyártották a slágereket, mint az ABBA, vagy a Frank Ferrer által létrehozott Boney M. A diszkókban kacsatáncot jártunk, vagy a Saragoza benchlágerére táncoltunk. A Mixakták mai adásában irány 1981.
1: Jaj, de jó!
0: Mai első mixünk egy különleges zeneőszállítás a 80-as évek elejéről. Úgy is mondhatnánk, hogy amit hallani fognak, az a mixek elődje. Egy Egermont nevezetű holland producer 1981-ben munkája során egy zenei egyvelekben botlott, amelyben Beatles és más hasonló régi slágerek szerepeltek. Ez nem egy kiadható zenei montázs volt, hiszen készítője nem rendelkezett az előadók beleegyezésével. Egermont azt találta ki, hogy egy közös diszkó zenei alapra ő is egy ilyen mixet készít, de hogy elkerülje a hosszas és néhol lehetetlen jogi eljárásokat, a számokat holland énekesekkel újra felénekeltette. Az ütemes alapon kívül egy slágeresnek tűnő refrén kötötte össze a számokat. A produkciót Stars on 45-nak nevezte el, ahol a 45 az akkori kislemezek fordulatszámát jelentette. Az első összeállítás 1980-as megjelenése és nagy sikere után jött a többi remek mix. És persze jöttek a követők, akik közül talán a Jive Bunny féle formáció volt a legsikeresebb, sőt talán még a Stars on 45 sikereit is túlszárnyalta. Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, az első magyar mixet én csináltam meglévő zenékből, nevezetesen a Neoton nagy slágereiből, Neoton Disco címmel, és került fel egy kislemezre a Sandokánnal együtt, és kelt el közel 500 ezer példányban, ami a mai napig is rekord. Talán 20-30 év múlva a mixakták egyvelegeire és hasonló jó érzések gondolnak majd vissza, hogy felidézzék a 80-as, 90-es évek hangulatát. Tegyük ezt most is. Következzen egy montázs a Stars on 45 mixek legjobb részeiből a 80-as évek elejéről.

80-as évek elején járunk a mix aktákkal, amely időszak még mindig a nagyhatalmak rivalizálásával telt. 1981-ben Ronald Reagan lett az Egyesült Államok elnöke, aki nem akart alul maradni a fegyverkezési versenyben a keleti blokk országaival szemben. Az Egyesült Államok 40. elnöke ellen, aki egyébként színészként kezdte pályafutását, 2 hónappal hivatalba lépése után, 1981. március 30-án egy New York-i taxisofőr merényletet követett el. Az elmebeteg taxisofőr állítása szerint csak lemásolt az akkoriban divatos Taxisofőr című film egyik jelenetét, hogy megmentse a filmben játszó Judy Fostert, akiben halálosan szerelmes volt. És ha már a filmeknél járunk, ebben az évben kezdte például pályafutását Tom Cruise, és ekkor bújt először Indiana Jones bőrébe Harrison Ford, hogy megkeresse az elveszett frigyládát. Ezt olyan sikeresen tette George Lucas és Steven Spielberg közös filmjében, hogy az év legnézettebb moziát a következő 30 évben még további 3 folytatás követte, a legutóbbi 2008-ban. 1981-ben házasodott össze Diana hercegnő és Károly herceg, és ebben az évben mutatta be az IBM az első személyi számítógépét. A zenetörténelem szempontjából is fontosnak tekinthető ez az esztendő, hiszen a mai világsztárok közül többen ebben az esztendőben születtek, többek között Britney Spears és Justin Timberlake. Lássuk tehát, mit hallgatott a gólya, amikor ezeket a világsztárokat hozta. Következzék a második mix itt a Mix Aktákban.

0: megállás nélkül. Mik szokták? V, Tóth, László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ben járunk itt a Mixaktákban, amikor is nem kell sokáig keresgélnünk, ha a külföldi sikerek mellett magyar slágerekre vagyunk kíváncsiak. Ebben az évben jelent meg ugyanis a Hungária együttes negyedik nagy lemeze, a Hotel Mentol, olyan slágerekkel, mint a Ciao Marina. Vagy az Isztambul. Soltész Rezső mindenáron azt akarta, hogy a Neoton pedig nyomtám a pedált 220 felett. Az Edda pedig egy hűtlenről énekelt.
3: Mi

A mixaktákban a 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit tekintjük. Hát így rendszeres hallgatóinknak valószínűleg ismerős lesz Frank Ferien neve, akiről már több adásunkban is szót ejtettünk, hiszen olyan sikeres csapatok producere volt, mint a Bonnie M, a Milli Vanilli, vagy a No Mercy, és szerencsére én jó magam személyesen ismerem sok éve. A német producer, zeneszerző és énekes együttesei karrierjük során több mint 800 arany és platina lemezt kaptak. Legnagyobb sikere az 1975-ben alakult Bonnie M-nek volt. Ferien 75-ben készítette egy kis lemezt Baby Do You Wanna Bump címmel, amin saját maga énekelt néhány sort, és az éneklésről a Bonnie M ideje alatt sem szokott le. Ezt én magam is alátámasztatom, hiszen bár a külvilág felé mindenki mindent tagadott, saját szememmel láttam, amint az egyébként inkább hivatalnokra hasonlító Ferien énekli a leghíresebb karácsonyi dalok egyikét, a Mary's Boy Child Jesus Christ. Ismét csak zárójelben, egy stúdióban dolgozott Frankfurtban a Bonnie M és az Omega. Az Omegával voltam jelen az eseményen, és a karácsonyi dal kislemeze, amit ott helyben vágott nekem Ferien, minden bizonyan nekem volt meg elsőként a világon. Őrzem a mai napig is, hiszen ez egy emlék, egy erekje, és ráadásul egy olyan kislemez, aminek csak A oldala volt, mert hát a dal volt a lényeg, a B oldalra így nem került semmi. Persze a színpadon más volt a helyzet. Volt három hölgy és egy úr, akik tátogtak és főképpen táncoltak. Amúgy Liz Mitchell és Marcia Barry a stúdióban énekeltek, Maisie Williams modell és Bobby Ferrier DJ-k viszont csak táncoltak, de nem akárhogyan. A gyakran igen merész, sokszor igen keveset takaró öltözékben megjelenő csapat slágereit ma is szinte kívülről fogja mindenki. Reverse of Babylon, Rasputin, Daddy Cool, a Beaker, és még hosszan sorolhatnám, de nem teszem, inkább hallgassuk meg, mire táncoltunk még 1981-ben.

Mix Oktáv. Nincs megállás. Tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: I'm not worried.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Повторіся.ру. Things that make you go, hmm.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Ők csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptalisznya.hu-val még a nyár is forró.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És itt vagyunk egy újabb mai napon, egy újabb szerdán. Jó estét kívánok mindenkinek, Ildivel közösen.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: És ugye múlt héten beszélgettünk az üzletszerzésnek a különlegességeiről, és ezt folytatnánk tovább. Még akkor az üzletszerzésről a régen is máról beszélgettünk, most nemrég múlt héten az ajánlásokról beszélgettünk. Tehát hogyan tudnánk meg, hogy az ügyfeleink egy jó ajánlást adtak, hogyan tudnánk jó ajánlásokat kérni, és hogy érdemes kapcsolatot építenünk, ugye ez volt a fő témánk. De volt egy kérdés, ami így végig kísérhette a háttérben a gondolatokat. Végül is az dolgozott bennünk, hogy oké, megtaláltuk az ajánlással egymást, de ki fogja lezárni ezt az üzletet?
3: Igen, általában az ajánlás az ugye annak érkezik, aki kéri, mert ugye magadnak kéred legtöbbször, és akkor most fókuszáljunk először az úgynevezett kezdővállalkozókra, vagy az egyszemélyes, kétszemélyes cégekre, ott azért az ritka, hogy valaki másnak kéred, hanem hogyha kapsz egy ajánlást, akkor általában te magad is végzed el a lezárást, bekötöd a szerződést, tehát ugye mindenes vagy egy Jolly Joker mondjuk így, és hát legtöbb esetben a munkát is te végzed el, tehát ebben az esetben az ajánlást egymagad dolgozott fel, vagy nagyon-nagyon minimálisan vonz be mondjuk embert. Ugye beszéltünk az egyik adásban arról, hogy ki a második ember, vagy hogyan építünk csapatot, és abban megállapodtunk, hogy az emberek általában olyan feladatokat szoktak kiadni a második vagy a harmadik embernek, amit ők vagy nem szeretnek csinálni, vagy nem értenek hozzá. És hát ma azt hiszem, hogy arról fogunk beszélni, hogy mi az, amihez kevésbé értünk.
2: Meg hogyan is tudnánk hozzá jobban érteni, hiszen ugye a témánk az a mai napon az értékesítés lesz, és az értékesítés rengeteg helyről lehet megközelíteni, de most ilyen kicsit blokkokba bontva az első a gondolatunk, az alapító, mint értékesítőként fogunk elindulni, mert ugye minden alapító első értékesítője az saját maga. Tehát amikor elindulunk, akkor a kérdés nem az, hogy kell nekünk értékesítenünk vagy sem, hanem az, hogy hogyan csináljuk és hogyan tudnánk azokat az ajánlásokat, azokat az üzletszerzési lehetőséget kihasználni. És nyilván mindenki, amikor beszélget a saját termékéről, szolgáltatásáról, eljutunk arra a pontra, hogy hitelesen, validan, minősítetten, minőségben el tudjuk adni akár önmagunkat, vagy a vállalkozásunkat, de nyilván, hogyha vállalkozásunkat akarjuk eladni, a valóságban a bizalmat mi szavazzuk meg, azaz az ügyfél szavazza meg számunkra nekünk. Szóval igazából magunkat adjuk el először.
3: És nekem az a tapasztalatom, amikor egyéni vállalkozókkal vagy ilyen viszonylag kezdő csapattal dolgozom, hogy ez az a feladat, vagy ez az a lépés, amit egy igazi szakember a legkevésbé szeret végezni. Ugye előszeretettel szoktunk asztalosokról és kovácsokról beszélgetni a műsorban.
2: Igen, az a visszatérő alkalma.
3: Visszatérő példánk, de tényleg, ha valaki mondjuk műbútor asztalos, akkor ő inkább a szakmunkával szeret foglalkozni, és nem azzal, hogy saját magát dicsérje. Van is egy ilyen, szerintem egy ilyen magyar kulturális sajátosság, hogy nem tudjuk igazából megfogalmazni a saját értékeinket. Nehezen mondjuk ki magunkról, hogy én ebben, abban, amabban jó vagyok. Van, aki azt is szokta mondani, hogy jó bornak nem kell cégér, akkor minek ezt még ragozni, majd eladja magát a termék.
2: Ez hasonló olyan, mint amikor nem kell nekem marketing, jönnek az ügyfelek úgyis, úgyhogy minek hirdessek, minek jelenjek meg online. Tele vagyunk munkával, az elmúlt 10 évben is így éltünk, és mostan egyre többen jönnek, főleg építőiparos partnerek, ismerősök, hogy figyelj, múltkor mondtad, hogy ez a weboldal azért jó ötlet lenne, vagy éppen hirdetni online az egy jó ötlet, hogy is kéne ezzel foglalkoznunk, egyetlen kell még, vagy most mit csináljunk, mert egyre kevesebb munkánk van.
3: Egyébként, hogyha ebben az előző példában egy kicsit magamról is beszéltem, mert mondjuk így 15-20 évvel ezelőtt, amikor kezdtem a cégben, mondjuk így egyszerűség kedvéért az értékesítést, akkor még egy másik tulajdonos páros volt, 25 éve a cégben, egy orosz-amerikai páros, akik nagyon keményen számon kértek bennünket a kolléganőmmel, hogy minden héten mentünk hozzájuk riportálni. Én ezt az értékesítési táblázatot csak úgy hívtam, hogy a mantra, és jártam fel hozzájuk beszámolni a kudarcaimról. Ugye szívből utáltam, és valahogy ez így be is vésődött, hogy el kell adnom tréningeket, és nagyon-nagyon soká kattant át bennem, ugye erről már azt hiszem, hogy egyszer beszéltem, hogy,
2: igen,
3: hogy alapvetően én egy ilyen segítő beszélgetésnek kezdtem el átkeretezni, és onnantól kezdve már a szakmámban voltam, akkor már így komfortban voltam, de az elején ez nagyon-nagyon nem szeretem munka volt nekem is.
2: Nekem a legjobban az fordított át, amikor elkezdtem úgy gondolkodni, nem csak az értékesítésről, hanem a munkámról is, hogyha én nem tudom, hát most furán hangzik, de eladni a szolgáltatásomat, ha nem veszik meg az én szolgáltatásomat, akkor ezt sose tudtam jól lefordítani magyarra, de akkor egy ilyen disservice-t csinálok, tehát hogy nem adok megoldást valakinek, mert én tudom, hogy az én szolgáltatásom miért jó, és mi az, amit tudnak vele nyerni. És hogyha így keretezem át az egész működését az értékesítésnek, főként mint alapító a cégében, nyilván magának ezzel kell a legjobban megküzdenie, hiszen föl kell venni a telefont, mert föl kéne hívni valakit, legyen az egy ajánlásból, vagy egy hideghívás, vagy bármi, az azért teherrel kis futkároznak a gyomorban azok a nem tudom micsodák, pókhálók, vagy pókok.
3: Lepkék?
2: Igen, azok.
3: De egyébként a másik megoldás sem mindig tetszik az alapító vállalkozónak, amikor ezt a feladatot ki kell valakinek adnia. Tehát az sem egyszerű, ha belegondolsz, mert amikor valaki átveszi tőled ezt a munkát, akkor meg rengeteg dolgot meg kell neki mondani, hogy akkor igen, mi legyen, igen, mennyi legyen, milyen kérdésekre, milyen választ adjon. Szóval, hogy igazából ha valaki indítja a vállalkozását, meg magát, ezt a tevékenységet, akkor egyik választás rosszabbnak tűnik, mint a másik.
2: És ugye alapvető törvény, hogy egy jó szakember, az jó szakember az ő saját szakmájában, ha csak nem az értékesítésben kell jó szakembernek lenni, és ott fog dolgozni. Úgyhogy ahhoz kapcsolódik az, hogy a salesben az is egy szakma, mint ahogy a marketing is, meg a szervezetfejlesztés, meg bármilyen más ilyen terület. Szükségünk van támogató segítségekre is akár. Úgyhogy most hallgatunk egy szuper kis számot, ami inkább a tigris szeméről fog szólni, és utána felvezetnénk egy kedves barátunkat, vendégünket, Koch Robertet, aki pedig pont ezen a területen jó szakember az értékesítésben, és ő fog közösen velünk így egy kicsit belevetülni, belevezetni minket az alapító, mint értékesítő gondolatoktól egészen addig, hogy mikor jött el a váltás ideje, vagy milyen egy külsős-belsős értékesítés vagy csapat, és utána, hogy milyen rendszert is hogyan tudnánk az értékesítésben dolgozni, hogy a sikeresek tudjunk lenni. Úgyhogy hajrá egy jó kis Tigerrel! Thank you.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ugye arról beszélgettünk, hogy jön az értékesítés, meg jön egy szuper vendég, aki az értékesítésben szakértő, hiszen ha nem asztalosok vagyunk, hanem értékesítők, akkor ott meg kell tudnunk felelni, és szuperül be kell tudnunk magunkat is mutatni, el kell adnunk, úgyhogy szia Robi, köszöntünk itt a mai adásban.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt vagyok veletek. Nagyon szuper beszélgetést toltatok már itt a első pár percben is, itt mosolyogtam a háttérben.
1: Köszönjük szépen. Úgyhogy Robi az értékesítés szakemberünk, és ő fog most egy kicsit keretbe rendezni az értékesítés kapcsán gondolatokat. A Robit szerintem legyen a legjobb az, hogyha elmondaná magadról pár gondolatot, szólt, hogy mégis honnan jöttél, mi lett a te híres mesterségednek a címere, és miért vagy te az értékesítésben szuper?
2: Oké, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy én egy értékesítő vagyok, egy értékesítő srác vagyok. Az nagyon megtisztelő, hogy már nagyon sokan értékesítési szakértőnek hívnak, de ezt nem én húztam magamra, hanem tényleg én vállalom országvilág előtt, hogy én egy értékesítő vagyok, és én nagyon büszke vagyok erre. És egy törekvésem is, hogy kis hazánkban ezt az értékesítő, mint szakma, ez legyen egy elismertebb dolog, mert valamikor 15-20 éve, amikor bemutatkoztam valakinek, vagy megkérdeztem, nem emlékszem már pontosan, hogy hogy volt, de megkérdezte, hogy és akkor te ki vagy a cégben, és mondtam, hogy hát én vagyok az értékesítő. És erre azt mondta, hogy ja, te csak egy értékesítő vagy. Hát akkor ott felgyűrtem majdnem az ingójamat, és majdnem neki mentem, de viccet félretéve, hogy lehet, hogy ott döntöttem el, hogy akkor én szeretnék mellé állni ennek a szakmának, mert azért rengeteg mindenhez kell érteni egy kiváló értékesítőnek.
3: Nekem az a kérdésem hozzád első körben, hogy mi az az 1-2-3-5 mondjuk így tulajdonság, vagy kompetencia, vagy hozzáállás, ami valakit így alapból alkalmassá tesz, mert én tapasztalatom szerint ezt nem mindenki tudja jól csinálni, és bizonyos fokig persze fejleszthető, de nem a végtelenségig.
2: Jó kérdés, meg jó nehéz kérdés. Ugye kimondtad a kulcs szót, szerintem a hozzáállás. Tehát én bármikor interjúztatok mondjuk akár saját magamhoz, a mi cégünkhöz értékesítőt, akkor soha nem azt figyelem, hogy neki most micsoda tapasztalata van, vagy mennyi tapasztalata van. Sőt, általában aki nagyon tapasztalt, mondok is nektek egy példát, az lesz egyébként, majd csak szólok, hogy mindig eszembe jut valami sztori.
3: Vagy ez teljesen oké, nem?
2: Tehát, hogy például egyszer valami szenior értékesítő, egyébként ő keresett meg, hogy ő szeretne nálunk dolgozni, és mondtam, hogy nálunk folyamatosan képzések vannak, folyamatosan képezzük magunkat, én is képzem a munkatársaimat, külsős képzést is igénybe szoktunk venni, és erre volt valami olyasmi mondata, hogy Robi, hát Dunába vizet már minek. És ott nyilván ezt én nem értem. Tehát ezt nem tudom értelmezni az ilyen mondatokat, hiszen...
1: És a Duna is folyik.
2: ez jó, ezt tetszik, igen. Tehát a Duna is folyik, de visszatérve akkor Ildi, amiket kérdeztél, hogy az attitűd, a hozzáállás az a legfontosabb, mert én azt mondom, hogy tanulható a sales, és meg lehet tanulni. Kell hozzá szerintem még, hogyha kell mondanom egy-két dolgot, akkor egy nagyon nagy nyitottság kell hozzá, szerintem. És szokták mondani, hogy jó duma kell hozzá, ezzel nem értek egyet. Tehát amikor azt mondják egy értékesítőre, hogy milyen jó dumás, na abból szokott lenni inkább a tukmálás, meg az erőszakosság, és hát ezért is van, hogy az értékesítőket be is húzzák mondjuk egy ilyen skatujába. Tehát, hogy tett azért a szakma azért, hogy ott tartson, ahol. De szerintem ez a nyitottság, ez nagyon fontos, és akkor visszatérve erre a jó dumás sztorira, én azt szoktam erre mondani, hogy inkább legyen jó kérdezőkéje, mint jó dumája.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy a jó értékesítő nem onnan ismertetik meg, hogy rohadt sokat beszél minden esetben, hanem hogy jól tud hallgatni, jól tud kérdezni.
2: Igen, de sokan azt hiszik, képzeld el még a mai napig is, hogy sokat kell beszélni, meg jól kell beszélni, meg csak beszél. Biztos ti is találkoztatok már ilyen értékesítővel, nem?
1: Hát ami állandóan beszél?
3: Igen, hát ugye mi szoktunk tartani képzést értékesítőknek is, nem az értékesítésről, hanem a szuggesztív kommunikációról, mint ilyen viszonylag a kommunikációnak egy új, ilyen üzleti területen is alkalmazható verziójáról. és hiába meséljük el, hogy akkor 80-20 vagy 70-30, és akkor tényleg leteszik a nagy esküt, hogy úgy lesz, és amikor egy helyzetgyakorlatot játszunk, és lenyomjuk a stoppert, akkor az látszik, hogy mi, amit az előbb mondtál, hogy mindenki arra koncentrál, hogy mit akar elmondani, és nem az, hogy mit akar megtudni, és mit akar meghallgatni. Tehát, hogy hiába beszéljük meg 5 perc múlva a élőben, vagyis hát ott a tréning körülmények között már felborul ez. Szerinted miért van ez alapvetően?
2: Most megint eszembe jutott egy olyan példa, hogy én ugye hivatalból meghallgatok minden telefont, amit felém intéznek, nekem is akarnak eladni olykor, vagy értékesíteni nekem. És én mindig meghallgatok, meg én le is ülök akárkivel, aki valamit jól, mondjuk felkelti az érdeklődésemet, de amikor eljutunk odáig, hogy már tényleg az értékesítési megbeszélés van, és legyen ez telefonon vagy személyesen, és csak ő beszél, és néha ránézek az órámra, hogy hát ha kapcsol, de előfordult már többször ilyen, mondjuk telefonhívásba is, hogy mértem, hogy 2 perc, 19 másodpercig csak a hölgy beszélt. És megkérdeztem tőle, hogy kérdezhetek valamit, és mondta, hogy igen, persze. Na, mit tudtunk meg rólam? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogyha az értékesítő csak beszél, és csak tolja az érveit a másik arcába, akkor egyáltalán nem fog megtudni semmit az ő potenciális vevőjéről.
1: Ami meg pont hiányzik azért. Én annak idején csináltam egy, ez még én nagyon 2016 környékén volt, tehát nem ma volt, egy ilyen értékesítéssel kapcsolatos prezentációt. Akkoriban volt egy ilyen, nem tudom, milyen elképzelésem, hogy majd én, ez volt a szlogánja, hogy építs profi értékesítői karriert élsportolói szokásokkal. És hogy hogyan lehet elindulni ebben a vonalban. És ott volt ide leírva egy ilyen kutatásban néztem, hogy a profinak lenni tanulható, és hogy 65%-ban a gyenge értékesítők táborába vannak az emberek. Az átlagos értékesítők tábor az kb. Ez a 25%, na ők már azok, akik néha kérdeznek, meg ott vannak beszélgetések. A gyengének mondjuk azt nevezném, aki a Mirtán Pékből lett, nem tudom, devizabróker, vagy valami hasonlóra gondolnék. És van az 5%, aki a profi értékesítők táborába kerül, aki ugye tanulta és végigment benne, és azért a maradék, akik az extrém profi értékesítők tábor, az a nagyon picike százalék, az meg mind már ugye született tehetség, mert ugye felmérés az bizonyított, hogy extrém profinak lenni valóban egy komoly adottság, de profinak lenni tanulható. És ugye ez az, amit te is mondtál, hogy tanulni kell, és nyitottnak lenni a visszajelzésekre.
2: Abszolút, és szoktam mondani, hogy én sem adtam el a dömpert az Ovi-ba a homokozóban.
1: Miért nem?
2: Tehát, hogy én valahogy nem tartom magamat annak, hogy annak, tehát nem húzható rám szerintem az a példa, hogy én erre születtem, mert gondolom arra mondják ezeket, aki tényleg már az óvodában eladta a dömpert, vagy a lapátot. Én tényleg ezt megtanultam, és szerintem az értékesítő és a kommunikáció, értékesítés és a kommunikáció közé egy nagyon erős, ha nem is egy teljes mértékben egyenlőség jelet, de egy ilyen halvány egyenlőség jelet, azt lehet húzni. Tehát szerintem, aki megtanul kiválóan kommunikálni, kiválóan értékesíteni, majdnem, hogy hozza az egyik a másikat magával, az egyébként a privát életében is egy sikeresebb, egy boldogabb ember lehet, hiszen kommunikációról van szó.
1: És a legizgalmasabb, hogy így szabadba vágva, az jutott eszembe, hogy ha egy gondolatot majd engednétek, ugye itt nem csak vállalkozók vannak közöttünk, hanem vannak, akik munkában, mint alkalmazásban dolgoznak, ott is az értékesítés azért elég komolyan ott van a mindennapokban, és ha értékesítőként tapasztalsz meg dolgokat, akkor a családban is végül is mindig értékesítesz, amihez pont Tildi, te tudsz a legjobban kapcsolni ugye szakmai vonalról, hogy azért a családi dinamikák ott is megvannak.
3: Igen, egyébként én oda szerettem volna visszakanyarítani, Robi, téged, hogy amiről beszéltünk az adásain, hogy van az induló vállalkozó, vagy a mondjuk így az egyéni vállalkozó, vagy a nagyon egy-két fős kis cég, hogy ott, ha egy picit szakértő szemben meg tudnád világítani, hogy mi ott az értékesítésnek a szerepe, dinamikája, és mi van akkor, hogyha abban a csapatban nincs adott esetben erre még jelenben alkalmas személy. Hogy hogyan indul az értékesítés karrierje egy kezdővállalkozásban?
2: Uh-huh. Sokan mondják erre, hogy ez egy szükséges rossz, de akik már ezt felismerik, azt szerintem már egy nagyon jó lépés. Tehát, hogyha ugye azt mondtad, hogy egyéni vállalkozó, tehát viszont mondtad azt is, hogy csapat. Tehát, hogyha valaki még egyéni vállalkozóként mondjuk egyedül elindul, ahogy ezt én is tettem annak idején, akkor szerintem neki kötelező megtanulni értékesíteni. Hiszen ő a cég. Ő hordja a cégben az összes sapkát, az összes posztnak a sapkáját, és amikor beleül vagy felveszi azt a sapkát, hogy én most értékesítő vagyok, és értékesítek, akkor tudnia kell azokat a lépéseket, hogy akkor ezt hogyan tegyem. Tehát nem véletlen, hogy engem megkeresnek nagyon sokszor ilyen kis vállalkozók, egyéni vállalkozók is, és nekem szívügyem is egyébként, hogy nekik is szolgáltassak valamit, és közelebb kerüljek ahhoz a küldetésemhez, hogy az értékesítés minél többen tudják profi módon csinálni. Válaszoltam?
3: Uh-huh. Igen, igen.
1: Biztos. És hogyha már itt tartunk, azért az alapító, mint értékesítő témában egy kérdés. Ha én mondjuk kezdő értékesítő vagyok, tételezzük fel, miért ne? Lehet amúgy. Mire kéne leginkább figyelnem? Mi az, ami az elsők között fontos számomra, mint kezdő értékesítő? Hogy indítsam el magamat? És nyilván nem arra gondolok, hogy olvassál 3 könyvet, meg menjél le a konditerembe, és akkor van egy edzésterv. De mit csinálnál, mi lenne az, amivel te így most használtad, hogy most kiraknának, mint zöld fűre?
2: Hú, de jó kérdés. Én azt tudom mondani, amit csináltam is. Tehát keresni kell egy mentort, szerintem. Tehát keresni kell valakit, akinek már van ebbe tapasztalata. És ez ugye nem csak az értékesítésre igaz, hanem az élet bármely területére. Tehát ahol mondjuk én látom, hogy az élet egy másik területén, mondjuk nézzük a cégvezetést. Nekem vannak olyan barátaim, akik cégvezetésben sokkal előrébb tartanak, mint én, és akkor én kiválasztottam közülük olyan mentort vagy mentorokat, akik nekem ebben a kérdésben segítenek. Az értékesítésben is kell egy olyan ember, aki mellettem van, segít, és ami nagyon fontos szerintem, hogy aki meg is tudja mutatni, hogy amiről beszél neked, mint kezdő értékesítő vagy kezdő vállalkozó, tök mindegy, hogy most melyiket nézzük, azt meg tudja mutatni. Tehát én például nagyon hiszek abban, hogyha megírok egy kezdő vállalkozóval, aki ugye hát értékesítésre adja a fejét, mert hát el kell, hogy adja a portékáját, akkor mondjuk, ha megírunk egy értékesítési szkriptet egy telefonhíváshoz, vagy akár egy online meetinghez, egy forgatókönyvet, egy szkriptet, hogy ő miket kérdezzen, a válaszokat hogyan kezelje, akkor utána nem azt mondom, hogy na, látod, így kell, szia, hanem, hogy akkor most nézzük meg, akkor most Robi fog egyet hívni. Nézzük meg, hogy valóban működik-e az, amit együtt itt most kitaláltunk ebben a fél napban. És ez nagyon fontos szerintem, hogy nem hagyjuk magára a vállalkozót, a kezdőértékesítőt. Na most ezt itt nagy pofával amúgy elmondtam, mert tényleg így működöm, de ezután viszont én azonnal be is tolom őt, vagy lököm a mélyvízbe. Tehát Robi már megmutatta, akkor start. És akkor ilyenkor szoktak előjönni különböző gátok, félelmek, tehát sajnos, hogy nem sajnos, a mindset is nagyon fontos, hogy rendben legyünk, mint ember, fejben rendben legyünk. Éppen idefele jött a fejembe egy olyan videó, amit gyorsan le is forgattam a kocsiba. Természetesen leparkoltam. De hogy az volt a lény, és talán az összes videómban el is mondom, hogy amiket mondok, az akkor működik, hogyha neked az önmagadba vetett hited, az rendben van.
1: Az első adásunk, azaz mondhatni második, az miről szólt?
3: Bizalom-önbizalom egyensúlya.
1: Igen,
2: szuper.
3: Ez volt az alapozónk a műsorban, mert hogy ezt gondolom, meg ebben egyet is értettünk, hogyha valaki így saját magával rendben van, meg a másikat is úgymond okénak feltételezi, akkor egy csomó dologban, így akkor vélhetőleg az értékesítésben is rendben van. Ugyanakkor én sokat hallom az ügyfeleimtől azt, hogy én nem vagyok pont-pont-pont típus, és akkor itt van egy ilyen önmagukról kialakított, vagy kiállított bizonyítvány, és valóban mondjuk találkoztam már olyan vállalkozással, ahol a vezető és környezete, tehát a tulajdonos társak is inkább introvertált emberek, akiknek a szolgáltatása vagy a terméke is olyan, amihez nem kell ez az állandó pesgés, zsesgés, kifele fordulás folyamatos jelenlét. És valóban nagyon nehéz volt azt velük kialakítani, hogy az ő karakterükre és az ő stílusuknak milyen értékesítési, uh-huh, mondjuk így kabát áll jól, mert ami mondjuk neked jól áll, vagy mondjuk nekem, az teljes mértékben szabhatatlan egy olyan ember, aki alapvetően inkább tőmondatokban beszél, eleve nem kedveli az interakciókat, nem annyira szívesen megy oda idegen társaságban, névi egy kártya cserél, nem szereti ezt a kényelmetlen öltönyben való folyamatos ilyen üzletemberkedést, szóval, hogy gondolom ez is egy feladat, hogy megtalálni a kabátját.
2: Abszolút, egyébként nagyon érdekes, hogy én észrevettem magamon, hogy én se szeretem annyira ezt a üzletemberkedést, amikor ilyen nagy társaság, tehát hogy néha nekem is rá kell vennem magam, amikor meghívnak ilyen nagyobb társaságba, hogy akkor most én megint ott adnom kell magamat, tehát ez nehéz, és teljesen egyetértek veled abban, Ildi, hogy az értékesítés nem fekete vagy fehér, én is mindig elmondom, hogy ami nekem jól áll, mondjuk egy kérdés, azt át kell ildisíteni, azt át kell istvánosítani, és ez a nehéz. És még annyi jutott eszembe, hogy itt beszéltél mondjuk egy ilyen introvertált vállalkozóról, vagy szakemberről, nem is tudom, hogy melyiket használtad.
3: Mind a kettő jó, igen.
2: Hogy szerintem, legalábbis én azt tapasztalom, hogy sokszor az a cél hiányzik, hogy ő hova szeretne eljutni egyébként, mondjuk egy év múlva, két év múlva. Mert hogyha azt a célt ő megtalálja, akkor amellé már könnyebb neki eladnom, hogy figyelj, akkor viszont ehhez most neked kell értékesítened, és persze szabjuk rád, hogy hogyan, ami neked jól el, és a többi. Ez egyébként tényleg nehéz.
1: Ebbe itt nagyon eszembe jutott, ha már kabátot említetted. Ezt nagyon sokszor használtam, ezt a példát, hogy nem a gombhoz keresünk kabátot. Uh-huh. És ugye ez egy nagyon fontos része, hiszen egy vállalkozás életében, amikor elindul, sokszor azt hagyjuk ki, hogy rendben van, de mik a célok, mik a víziók, ugye mi a jövőképünk, mi a mi missziónk, a küldetésünk, amiért dolgozunk, és nyilván ez akár a szervezeti vonalon is, most egy személyes cégnél nyilván lehet ez ilyen lőzungnak nevezni, de ha te nem tudod, hogy mit akarsz elérni, és megtől meddig hova akarsz eljutni, akkor az nem lőzung lesz, hanem egy iszonyat nagy lufi, amit építesz, mert egyik nap még erre mész, a másik nap arra mész, és akkor ez a angolba szokták nevezni shiny object szindróma, hogy ma még arra megyek, holnap arra megyek, a termék lehet, hogy ugyanaz.
2: Abszolút, tehát hogy visszatérve a célokra, én is azt látom, hogy főleg az ilyen kisebb vállalkozásoknál, az ilyen egyéni vállalkozásoknál, ahol tényleg most indul el és egyedül van, ott mielőtt még elkezdene értékesíteni valaki, szerintem ez a nulladik lépés, hogy állítsa fel azokat a célokat, amihez akkor egy mentor segítségével pedig meg lehet mondani, hogy oké, akkor ezekhez a célokhoz ezt kell tenned, így kell tenned, ilyen csatornákon kell tenned, és a többi.
3: Ez a célok felállítása, ez nagyon sok embernek úgy hangzik mindig, mint valamilyen nagy általános blabla, amerikai valami becsípődés, és baromi nehéz definiálni egy emberrel közösen leülni, és azt mondani, hogy mik a céljaid, mert az emberek nagy többségének nincsen semmi ennek a kérdésnek a megválaszolása helyén, vagy illetve nem tudja, hogy mire gondolhat. Én inkább ezt szoktam tapasztalni, hogy megkérdezi, hogy na jó, de Ildi, most akkor mire gondolsz? Uh-huh. Hát mondom, én nem gondolok semmire, de mondjuk elmondom, hogy mi az én célom, amit az előbb mondtál, hogy legyen a sales mindenki, és legyen a sales az értékesítés egy megbecsült szakma, és ne egy ilyen házalőügynökkel legyen ugye egy szinten. Nekem is vannak ilyen céljaim, én azért sem a munkámat, mert azt akarom, hogy Magyarországon jó legyen munkavállalónak lenni, és ehhez a vezetőket kell képezni, illetve oda-vissza. És oké, de mi az én célom? És akkor nagyon nehéz ide, mert mondhatom azt, hogy oké, én ennyi milliót szeretnék forgalmazni, az meg ehhez egy túl nagy ugrás a vízióhoz képest, meg a számszerű célhoz, szóval nagyon nehéz az embereket célokra motiválni, mert onnantól már lehet, hogy egyszerűbb, de te miket szoktál példaként mondani?
2: Én visszatérnék inkább ahhoz, hogy akkor itt megint kérdezéstechnika, tehát hogy itt megint akkor az értékesítésről van szó, tehát valahogy úgy kell kitalálni közösen, és úgy kell rávezetni ezt az illetőt a céljainak a megtalálására, hogy konkrét kérdéseket teszek fel. Egyébként, amikor valaki megkeres minket, például az én cégemet, hogy ránk bízza az értékesítést, akkor is megkérdezem, hogy oké, akkor idén mi a célod? Mit szeretnél elérni bevételben? Uh-huh. Ugye ez egy konkrét kérdés. Oké, mit szeretnél elérni, nem tudom, a létszámbővülést tervezel-e? És ugye, hogyha ezek konkrét kérdések, akkor arra már szerintem könnyebben válaszol.
3: Uh-huh. Okay.
1: Erre jön ugye egy érdekesség, hogyha egy vállalkozást elindítasz, nyilván miért te vagy az első értékesítő, hiszen te ismered annyira jól a terméket, mint senki más. Tehát, hogyha te nem értékesítesz, senki nem fogja tudni értékesíteni ezt a terméket, ráadásul te még hiszel is benne. Megvannak valószínűleg azok a célok, a jövőképek, vagy az az értékteremtési szándék, hogy te azért hoztad létre azt a vállalkozást, hogy eladjál valamit, azaz nem eladjál valamit, hanem hogy jobbá tedd a világot azzal a terméket, de ahhoz hozzá kell jutnia mindenkinek a termékhez. És ugye eljutunk arra a pontra, amikor tételezzük fel, tök jól megy minden. Jönnek az üzletek, jönnek az emberek, érdeklődnek a szolgáltatás iránt, és ilyen három tipikus jele lehet annak, amikor már eljutsz arra a pontra, hogy rendben, de mikor jött el a váltásnak az ideje, és az egyik ilyen lehet a nem érsz rá visszahívni ügyfeleket, már eljutsz arra a pontra, elcsúsznak a meetingek, és több a rovására megy a többi, tehát ez az egész nap rohansz magad után. Nem tudom, magyarul megint elfejtettem ezt a pipeline szót, de hogy amikor tele van az értékesítési csatornád, és ott nem látsz ki belőle, és te vagy a szűk keresztmetszet, mert nem tudsz már rá koncentrálni. Úgyhogy eljönnek ezek az időszakok, és itt tudjuk feltenni ezt a kérdést, hogy elérkeztünk erre a pillanatra, rendben, most mit csináljunk, hogyan tovább. Akkor mi a következő lépés? Úgyhogy egy zene után ezt fogjuk meghallgatni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: És eljöttünk a váltás idejére, hiszen mikor jött el a váltás, ha nem akkor, amikor már kicsit túl sok a munka, teher van rajtunk, nem tudjuk lekezelni a dolgokat, az ajánlatokat, és már lehet, hogy néha az ügyfél hív föl, hogy küldtem egy levelet, és hogy elolvastad, mi a helyzet?
2: Hú, ez kőkemény téma, mondtam nektek itt a szünetben is. Igazából több út is van ilyenkor szerintem. A nagyon fontos dolog, hogy ezt felismerem, de hogyha visszakanyarodhatok egy picit a célokhoz, akkor szerintem a céloknál azt is meg lehet határozni, hogy mikor érkezünk el. Illetve ha teljesülnek a célok, akkor el fog jönni ez a pont. Van nagyon sok olyan egyéni vállalkozóval, cégvezetővel találkozom nap mint nap, akik szenvednek attól, hogy mondjuk van egy jó marketingjük, jönnek érdeklődők, de vagy nincs semmennyi idejük arra, hogy felhívják az érdeklődőket. Ez pénzégetés, tehát ő fizet mondjuk azért, hogy ez az érdeklődő ott legyen az ő pipeline-jába, ha már ezt a szót használtad, István. Azt szoktam mondani magyarul egyébként, hogy ott legyen a csőben.
1: Igen.
2: Tehát ez a legegyszerűbb.
1: Az ügyfelek a csövesek?
2: Nem, a csőben lévők.
1: Csőben lévők.
2: És hol is tartottam?
3: Tehát már a célok kitűzésénél el kell jönni, ki kell jelölni azt a pillanatot, hogy mikor jöhet el adott esetben ez a szakasz, amikor már egyedül nem bírod.
2: Igen, köszönöm, Ildi, és ott tartottam valójában, hogy eljön az a pont, amikor ugye mondjuk jönnek az érdeklődők, de nincs már időm, vagy a hátam közepére kívánom ezt az egészet, mert meguntam már ezt a dolgot, hogy én szélszelek, amúgy is van ezer másik dolgom, mert céget vezetek, meg én vagyok a marketinges is, meg minden én vagyok, ugye? Szerintem, ha jól behatároltuk ezeket a célokat, akkor jól fel lehet rá készülni. Viszont ha eljön az idő, akkor, mint mondtam, két út van. Tehát az egyik az, hogy felveszünk egy értékesítőt alkalmazásba. Ez az egyik út. Itt rengeteg buktató van, azt gondolom. Tehát én is rengeteg értékesítőt interjúztattam már az évek során. Én most, ha tippet mondhatnék, akkor mindenképp azt mondanám első tippnek, amit szeretném, hogy betartson az összes hallgató, aki ebben a helyzetben van, hogy már az interjún adjon feladatot. Tehát az interjú is legyen úgy felépítve, hogy ott kiderüljön, hogy neki milyen a hozzáállása eleve ahhoz, hogy itt meg kell csinálni egy feladatot.
1: De nem ez a Wall Street farkas, hogy itt a tollam ad
2: el. Nem. Tehát, hogy én például olyan feladatot szoktam adni egy ilyen interjún, hogy egy konkrét helyzetet hozok neki, mondjuk konkrét kifogásokkal, ezt hogy kezelni. És akkor írja le, vagy mondja el, ez már mindegy, ez már részletkérdés. De ez is már egy konkrét feladat, tehát nem kell nagyon elszállni, hogy most tessék, ezt a számot hív fel. Tehát nem kell ennyire szerintem elszállni, de látszódjon az ő írásából, az ő beszédéből, hogyha egy ilyen feladatot megold, hogy ő mennyire kreatív az értékesítésben például. És szerintem egyébként ebből is látszik már egyfajta hozzáállás is, hogy mondjuk hogyan kezelne egy ilyen helyzetet.
3: Egyébként, amikor ilyen kulcspozícióba keresünk értékesítési vezetőt vagy értékesítőt, de olyat, aki tényleg hosszú távon kell, hogy beágyazódjon, mert ugye egy értékesítő akkor tud jól teljesíteni, ha elég gyorsan megkapja a kontaktokat, a briefeket, a mindent, tehát önnek nem lehet 3 hónapig így üresbe járatni a cégben, mert különben 3 hónapnyi pénzt dobtunk ki az ablakon, tehát ez egy magas kockázatú pozíció. És mi szoktunk csinálni ilyen csoportos kiválasztást értékesítőre, tehát mondjuk cégvezető kiválasztja a top 3-at, 4-et, és akkor nekik csinálunk egy ilyen 2,5-3 órás együttes kiválasztást, ahol feladatokat kapnak, meg kérdéseket tehetnek fel a csapatnak, főleg, hogyha egy meglévő társaságba kell neki is beilleszkedni. Ugye van ez a klasszikus probléma, hogy ezt értékesít

0: garázdálkodhat, hiszen, minden, hiszen érzi, hogy nagy felé az elvárás. Tehát, hogy bocsánat, ez igen nagyon fontos, amit mondasz, hogy itt nem lehet őt csak így simán behúzni a cégbe. Viszont a kérdésem hozzá, de az ezen a ponton még, miatt elmondod a másik megoldást, hogy a tapasztalatod szerint az emberek inkább értékesítőt vesznek, vagy kapcsolatrendszert vesznek ilyenkor, mármint a cégvezető szemmel?
1: Nekem...
0: És az, hogy aki bejön, annak már legyen valamilyen, tehát ő is hozzon be üzletet, vagy pedig a meglévő kört kell neki mondjuk, vagy a cégnek a meglévő ügyfélköréből kell dolgoznom.
1: Hát kimondom, én nem tartom ezt egy jó stratégiának, hogyha valaki így keres értékesítőt. Nagyon sokan így gondolkodnak, én is látom, meg láttam már 10 éve is.
0: Mármint azt, hogy hozzon magával?
1: Igen, tehát, hogy legyen kapcsolatrendszere. Szerintem ez egy tévút, ez egy téves út. Én mindig azt tapasztaltam, amikor mondjuk még én dolgoztam egy cégben, és én értékesítési vezető voltam, de nem tulajdonos, nem cégvezető, és akkor is azt mondta a tulajdonos, hogy Robikám, olyan értékesítő kell, akinek van kapcsolatrendszere. Én hallgattam rá még egy darabig, mindig bebizonyosodott, hogy hozzá se nyúlt a kapcsolatrendszeréhez, vagy bullshit volt, hogy van neki. Sokkal többet értünk el azzal, amikor váltottunk, és azt mondtuk, hogy itt egy 0 kilométeres tök lelkes ember, tanítsuk meg értékesíteni, bárkit fel fog hívni, és fél év alatt lesz olyan kapcsolatrendszere, mint akit keresnénk, hogy van-e kapcsolatrendszere. Tehát szerintem ez egy abszolút lukrafutás.
0: Sőt, egyébként én azt is hallottam, hogy azok az emberek, akik hozzák a kapcsolatrendszert, az ugyanolyan jogosan viszi is magával, amikor kilép. Tehát
1: hát
0: valójában
1: ez
0: behoz egy kapcsolati tőkét, ott azt egy darabig befektetjük a cégbe, még hozzához, nyilván még hozzá csapja azt, amit a mi égiszünk alatt megszerzett, és utána ugyanezt a kapcsolat, már megnövekedett kapcsolat tőkét viszi tovább, szóval olyan, hogy adtunk volna neki valami ingyen egy autót, és azzal kifurikázik a cégből, szóval, de nagyon sok ember próbálkozik így egyébként értékesítőt
1: találni. És egyébként, hogyha én jelentkeznék most értékesítőnek valahova, és egy ilyen nézőponttal találkoznék, ugye kiváló kérdések, én biztos megkérdezném a cégvezetőt, hogy Kovács úr, önnek melyik fontosabb, hogy legyen most kapcsolatrendszerem, vagy hogy hozzak be 3 hónap alatt, nem tudom, 50 céget? Ugye erre szerintem elég egyértelmű a válasz.
2: Igen, de nem válaszolok akkor sem.
0: Kovács úr.
1: Kovács úr. Bocsánat, mindig ezt a Kovács urat használom.
0: Hát nem baj, nekünk is nekünk állandó visszatérő toposzaink.
2: Csak nekünk a Kovács meg az asztalos.
1: Ja, oké.
2: Okay. Múltkori témákból adódva. És ugye a két leggyakoribb hiba, amit itt fölírtam magamnak, hogy mikor jött el a váltás ideje, az egyik, hogy túl korán vagyunk, a másik meg, hogy már túl későn vagyunk. Korán alatt azt értem, hogy a cég még nem áll készen arra, hogy legyen egy új emberünk, akár külsős, akár belsős, mert akár mondjuk nincsen meg a folyamata, nincsenek meg az anyagai, nincsenek ügyfélbázisok, amiből lehetne dolgozni, tehát hogy mégis hogyan felveszi, és 3-4 hónap után így elválnak egymástól, mert nem nagyon van meg a dolog. A másik meg, amikor túl későn van, hogy az alapító már annyira kimerült, hogy az értékesítő érkezésekor sem tud időt szánni arra, hogy beilleszkedjen, nem tudja leoktatni, megtanítani, és aki így mondjuk tér hozzá, az magára marad, és ott meg azért fog elmenni az ember, mert rosszul van kezelve, nincsenek meg a rendszerek, nincs kidolgozva egy ilyen, megint csúnya szót mondok, KPI, vagy valami, ami alapján tudnád mérni a dolgokat. Úgyhogy ezt te hogy látod, ez a túl korán, vagy túl későn, mi az, amikor így ideális állapotban?
1: Hadd ragadjak ki a mondatait közül egy pár dolgot. Egyrészt, amiket felsoroltál, abból nagyon sok Ildinek a szakterülete, mert inkább szervezeti kérdés szerintem. Viszont nagyon sokszor esnek abba a hibába cégvezetők, hogy felvesznek egy értékesítőt, és azt gondolják, hogy ő majd mindent megold. Tehát ő majd csinál folyamatokat, mert amúgy nincsenek folyamataink, ő majd csinál kiajánlót, és mindent is csinál. Úgyhogy ezt nagyon fontos, hogy mondtad István, hogy ha nincsenek még folyamataink, meg mondtál itt ügyfélbázis, meg még van egy csomó dolog, de elsősorban én most itt a folyamatokat hangsúlyoznám. Tehát addig nem tudod mibe beleültetni az értékesítőt. Természetesen az értékesítők között is lesz olyan nagyon expert ember, aki azt mondja, hogy ó, semmi baj, akkor én majd ezt megcsinálom, de hát könyörgöm, az értékesítőnek nem ez a dolga. Tehát neki az a dolga, hogy telefonáljon, tárgyaljon, ajánlatot adjon ki, zárjon, hozzon be üzletet. ha ezzel kell foglalkoznia, mert ez nincs meg a cégben, hogy folyamatok és a többi, amikről beszélünk,

0: Akkor én valójában nem egy értékesítő pozícióra vettem fel embert.
1: Igen, hanem egy kicsit ilyen szofisztikáltabb, ilyen képesítettebb asszisztensre. Azt gondolom, és egyébként jó volt, hogy így most mondtad ezt a lépéseket, hogy akkor ugye van az, hogy hidegről keres, aztán utána lesz neki egy csúnya szóval leadje, tehát lesz egy ember, akihez akkor oda lehet lépni, ugye a melegebb kontakt.
2: Uh-huh. Mennyi idegen szóval van.
1: Igen, majd nagyon, nagyon nehéz egyébként ezeknek, én is állna járatom az agyam, hogy hogyan lehetne kikerülni, például a KPI-okra én ezt a mérőszámokat simán tudom mondani, de hogy vannak mérőszámok, van egy két oldalban leírva, hogy A-tól Z-ig hogy néz ki az ő munkája, milyen lépései vannak, ugye ezt egyszerűségkedve nevezük folyamatnak. De abban hogyan tudod őket tanácsadni, vagy tanácsolni, hogy hol lépjen ki az ügyvezető ebből, vagy hát a cégvezető a folyamatból, akkor hagyja egyedül, mondjuk tegyük fel, minden megvan, rendben, és utána hol lépjen vissza a cégvezető, mert ugye mondtad, hogy zárás, de hogy a zárás az ugye hol van annak vége, hiszen az, hogy szerződik valaki, meg stb., az már ugye nyilván nem az értékesítőnek a feladat, az, hogy ezt hogy látod egy ilyen sikeres, jó integrálás után.
0: Uh-huh. Hát az, hogy valaki szerződik, és nem az értékesítő feladat, ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert ez függ nyilván terméktől, szolgáltatástól, de azért a legtöbb esetben az értékesítő feladata, hogy szerződjön. Tehát én is, amikor bármilyen cégben dolgoztam, akkor én irattam alá a szerződéseket, és egyébként nagy büszkeségem volt akkor, hogy ebben voltam nagyon jó, hogy képes voltam egy találkozóból mondjuk egy szolgáltatásnak a szerződés részét is véghez vinni. Tehát az, hogy hol van a... Mit is most
1: hát, bocsánat, a cégvezető, a, igen. Cégvezető hol lép ki, és hol lép vissza.
0: Hol lép, ja, majd a folyamatban.
1: Igen, igen.
0: Valójában ha van egy jó rendszere a cégnek, és rendszer alatt most érthetjük teljes egyszerűen, és akkor mondjuk még egy idegen szót, egy CRM rendszer, akkor ugye sokkal...
2: Várj, ezt ki kell mondani, egy Customer Relationship Management.
1: Tehát mondjuk egy ügyfélkapcsolati rendszer, mindenkinek benne vannak a számai és az e-mail címei.
0: Igen, tehát minimum egy ilyen rendszer, ha van, akkor ugye a cégvezető rálát mindenre, rálát minden tevékenységre. Megint csak az a kérdés, hogy hol lép ki, hol lép vissza. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy ha ő felvesz egy értékesítőt, őt ne adj Isten már le is van írva, hogy mi az értékesítő feladata neki, ezt oda tudom nyújtani egy paksamétába egyébként, hogy ez a dolgod. Ne adj Isten, még az is megvan, hogy hogyan tedd, tehát mondjuk scriptek meg vannak írva, hogy így hívd fel az ügyfelet, és azt ő mondjuk tudja saját magára szabni, tehát robisítani, akkor sokkal könnyebb dolga lesz a cégvezetőnek. Ennek érdekében ugye előre kell dolgozni, és ez melós. És akkor egyébként szerintem nem kell, hogy a cégvezető részt vegyen az értékesítés folyamatának bármelyik pontjában, hiszen az ő sapkája a cégvezetői sapka.
1: Nagyon-nagyon örvendek, hogy ezt a jó hírt benyomtad. Még az a kérdésem, és akkor így utána István Léci, te is kérdez, amit ez engem nagyon érdekel, hogyha van egy cégvezető, aki felvesz egy értékesítőt, akkor hogyan tudja ő maga betanítani, meg elmondani neki, hogy mit csináljon, amikor pont azt a szakértelmet jött megvásárolni a külsős embertől, amire ő azt gondolja, hogy neki úgy szüksége van. Ugyanaz, mint hogy...
2: Mert azért hogy nála nincs meg.
1: Igen, kb. Nem tudok egy könyvelőnek mit mondani, mert nem értek a könyveléshez, azért fizettem meg őt. Szóval, hogy mondtad ezt a mentor használatát, ez szerintem egy nagyon jó megközelítés, de hogy hogyan tudok kiadni úgy egy feladatot, aminek nem is tudok rákérdezni sokszor, hogy mit kell. Tehát, hogy sokszor az értékesítő mondja meg, hogy nézzenek ki itt a dolgok.
0: Igen, ez a megint csak a mentorra tudok én is visszautalni, hogyha én, amikor elkezdem a vállalkozásomat, egyedül vagyok benne, de van mellettem egy olyan mentor, aki segít nekem az értékesítésben, akkor születnek már olyan, óhatatlanul születnek olyan folyamatok, amik lehet, hogy nem lesznek még leírva, mert lusta vagyok, vagy nem tudom cégvezetőként, hogy le kéne írni. De óhatatlanul lesznek a fejemben már olyan folyamatok, hogy oké, akkor a mentorommal nekem ez így működött. Nyilván, hogyha nagyon jó a mentor, akkor le is írják ezeket, és lesznek folyamatok, amiben bele tud csücsülni az új értékesítő kollega. De szerintem így meg is válaszoltam, hogy ha ez a folyamat rendben van, akkor van mit átadni. Van tapasztalatot is át lehet adni, illetve hogy hogyan értékesítettem eddig ennyit, ahol most tart a cég.
2: Akkor elmondható, hogy igazából nem is embert kell fölvenni, hanem építeni valamilyen fajta rendszert ott a házon belül, a vállalkozások
0: szerintem
2: elején.
0: Igen.
2: És ugye abba illesztünk bele egy embert, aki utána komfortosabban jól fog tudni dolgozni. De ez nagyon jól mutatja az is, amikor elmegyünk különböző cégekhez, és az elején még nincsen semmilyen rendszer, és szeretnének, de már vannak 4-5-en, mekkora ellenállás és nyomás van, hogy bevezessünk valamit, versus amikor mondjuk teljesen új minden, a kollégák is még viszonylag frissek a cégnél, vagy úgy kerülnek oda, és egy rendszer be van vezetve, és oda kerül, és ez a normális. Hát akkor itt ebbe szokunk bele, ez így működni fog. Ehhez kapcsolódna még egy ilyen izgalmas kérdésem. Szerintem ez biztos, hogy itt majd egy csomó mindent el tud indítani. Rendben, szeretnénk fölvenni valamit. De azért az értékesítők közt is vannak különbségek, meg az értékesítés között is. Gondolok itt arra, hogy van egy hunter, ugye, aki ilyen vadász típusú, vagy ez a farmer típusú ember. Melyiket érdemes az elején fölvenni, melyiket nem, és miért, mik a különbségek? Erről tudnál egy kicsit beszélni?
0: Erről sokat is tudnék beszélni. De
2: nem gondoltam volna.
0: Én alapvetően magamat a hunterek közé sorolom. Tehát én például beismerem, hogy nem vagyok, nekem fejlődnöm kell folyamatosan abban, és ezért teszek lépéseket, hogy én a farmer típus legyek. Ugye akkor tisztázzuk azt, hogy a hunter az, aki hát nagyon csúnyán levadásza az új ügyfeleket, tehát hozza be az új ügyfeleket, és mondjuk a farmer típus az, aki pedig ezeket ápolgatja. Igen. Na, én a hunterben vagyok nagyon jó. Viszont azon a ponton, és a kérdésed is szerintem erre irányult, István, hogy azon a ponton nekem hunter kell. Hát ha csak nem ugye abban a helyzetben van a cégem, hogy tele vagyunk ügyfelekkel, és őket kell, tényleg farmerkedni kell velük.
2: És tehermentesíteni a vezetőt például, igen, ez egy jó eset.
0: Igen, de szerintem én azt mondom, hogy az mindig egy hiba, amikor úgy gondolkodom, hogy most nem kell, tehát szerintem új ügyfelet szerezni mindig kell. Tehát szerintem úgy tudunk növekedni.
2: Igen.
0: Tehát az nekem volt egy olyan partnerem, képzeljétek el, aki mindig akkor keresett meg engem, amikor kakiba volt. Tehát mondtam neki, hogy könyörgöm. Elmondtam már az évek során, amiatt együtt dolgozunk olykor, amikor kakiba vagy, hogy mindig kell szélszelni. Mert mit csinált az illető? Hát most jöttek be akkor, köszi Robi, most jöttek be ügyfelek, akkor most szolgáltatunk. És ugye hív mondjuk, nem tudom, 3-4 hónap múlva, hogy fú, Robi, figyelj, hát nagyon jót szolgáltattunk, de nincs új ügyfél.
2: És ugye, most már kifutnak a régiek.
0: És ugye még ő mondta, hogy milyen érdekes, hogy ők ilyen hullámban vannak mindig. Hát mondom, nagyon érdekes, tényleg. De hogy mondom, tehát értitek, tehát
1: valószínűleg nem tudott megfelelő kapacitást építeni a szolgáltatás folyamatosságához, és ez mindig félt attól, hogy újabb és újabb embereket kinek dobjon. Ugye volt egy műsorunk, ami a delegálásról szólt, amit
2: javasoljuk elküldeni neki.
1: Nagyon-nagyon kemény dolog, amikor tényleg nehezen adunk ki teljes vagy akár részfeladatokat, és akkor így nyilván ennyit tudott tartani a kezében. Nekem még van egy nagyon pici rövid kérdésem, de lehet, hogy ebből a következő adásblokkban még hosszabb is lesz, hogy mostanában az emberek szívesen használják a mesterséges intelligenciát. Ilyen viszonylag bonyolult dolgok kitaláltatásához és megiratásához, hogy te találkoztál mostanában azzal, hogy az emberek ilyen értékesítési stratégiákat, szkripteket, tehát ilyen forgatókönyveket, meg rendszereket iratnak mondjuk az AI-jal, és ezért azt gondolják, hogy akkor a maguk részéről a mentor helyzet az arra pipa.
2: Meg a gulyásleves recept azért még oda kell.
0: Én is használom az AI-t természetesen nap, mint nap. Nekem nagyon nagy segítségemre van. Ugyanakkor kell bele azért az a szakértelem szerintem még. Tehát ha nekem például, megmondom őszintén nektek, amikor mondjuk bejön hozzánk egy új projekt, és scriptet kell ráírni, ugye a script az egy forgatókönyv, amire támaszkodhat az értékesítő, akkor például nagy segítség az, hogy sokkal rövidebb idő alatt a megfelelő adatokat megmondva az adott AI-nak megír egy olyan vázat, és itt van a fontos szó szerintem, hogy ő egy vázat ír, amit még
2: ötlet adott. Hát
0: igen, tehát amit még azért át kell dolgozni, egy profi szélzes az észreveszi, hogy és fel is szoktam néha nevetni, hogy ez aranyos, de ez nem fog működni. Tehát, hogy ez kell hozzá, viszont egyébként hatékonyságban marha jó ezek a rendszerek, mert időhatékonyságban rengeteget segít.
2: Igen. És eljutottunk lassából oda, hogy most jön ez a kulcskérdés, amikor megérett a helyzet, már van valaki, de hogy elindulunk majd a belső értékesítőt vegyek fel, vagy bízzak meg egy külső csapatot, mert ugye ez a két út, két döntés, két üzleti helyzet, két külön gondolkodásmódot is érint, és amúgy nem is biztos, hogy kizárja egyik a másikat, úgyhogy ezt fogjuk egy laza zene után meghallgatni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És itt vagyunk újra Robival, Ildivel és Istvánnal, önmagammal, a személyiségzavaromban. És arról beszélgettünk, hogy külsős vagy belső értékesítés csapatot, és nem is arról beszélgettünk, hanem az a témánk lesz most, hogy arról beszélgessünk, hogy külső vagy belső értékesítési csapatot válasszunk, és az miért jó nekünk. Mert ugye onnan indultunk, hogy mikor jött el a választás ideje, vagy a váltás ideje, amikor már értékesítő is kellene a csapatba. És nem az a kérdés, hogy melyik a jobb, hogy külső vagy belső, hanem hogy melyik illik most a céged fázisához, vagy a céged működéséhez. És itt első körben a belső értékesítés előnyei, hátrányai az, ami még be fog játszani, meg kíváncsiak lennénk a külső értékesítői, mint csapat előnyök hátrányaira, meg a Robi tapasztalataira is. Hogy látod ezt?
2: Szintén jó téma, szintén szerintem órákat fogunk erről beszélgetni, ha csak le nem lőttök, hogy ne beszéljek többet. De igyekszem rövidre fogni akkor, mert ez tényleg egy elég tág téma szerintem. Szóval a belső értékesítő, eleve beszéltünk arról, hogy nem könnyű felvenni sem, tehát hogy nagyon fontos az ő hozzáállása, ugye adjunk neki feladatot, szűrjük le minél jobban, hogy ő illeszkedik a cégbe, és hát itt még azért sok-sok ilyen nyalánkság előjön szerintem, amire most nincs időnk beszélni. Tegyük föl, hogy ez a belső, tehát tegyük föl, hogy felvettük ezt az értékesítőt.
1: Miért jó ez nekünk?
2: Miért jó ez? Hát nagy előny, hogy már nem én fogom csinálni, ugye, mint cégvezető az értékesítést. Foglalkoznom kell vele nyilván a betanítás ügyileg. A betanítás az nagyon sok cégnél túl hosszú szerintem, és túl sok időt hagynak erre a betanításra. Szerintem egy kiváló szélzes az, az ennél türelmetlenebb, azt gondolom. Tehát, hogyha valaki akar tényleg értékesíteni, és amúgy itt is kiderül, hogy jó embert vettünk-e föl. Tehát, hogyha belemegy abba, hogy ja, én most csak itt 3 hónapig csak itt tanulgatunk, fú, de jó.
1: Bejárok kávézni.
2: Nagyon jó. Tehát nagyon sok ilyet láttam már azért. Na, ezt érdemes kiszűrni valahogy az elején, de ez egyébként tényleg
1: tehát
2: nehéz.
1: Tehát tudatosan nem tanítom be.
3: Vagy akkor ki tudom szűrni, hogy... Megkérdezem tőle az interjú, hogy mit gondolsz egy jó szélszes, mennyi idő alatt tanul be egy kiváló cégben? És akkor aki azt mondja, hogy hát szerintem olyan 3-4 hónapig csak úgy figyelek, na akkor ez nekem egy red flag.
1: Nyugodtan figyeljél az ajtón kívül.
2: Igen. Na ez nagyon jó, és megint csak odajukadtunk ki, hogy mindenki értékesít, mert amikor te cégvezetőként felteszel egy ilyen kérdést az interjún, akkor valójában te értékesítesz, hogy annak az illetőnek az adott pozíciót. Tehát mindenki értékesít, és hogyha tud kiválóan kérdezni, akkor kiválóan értékesít. Na de kis kitérő után akkor térjünk vissza, hogy belső értékesítő.
1: Mik az előnyök, hátrányok, amiért jó mondjuk a belsős?
2: Tehát előny az, hogy ő ott van, tehát bent van a cégben, tud ismerkedni a kollégákkal. Kiválasztásról most már akkor ne beszéljünk, jól tegyük fel, hogy jól választottunk.
1: Feltételezzük, hogy jó a folyamat is, és jól venni.
2: Így van, tehát feltételezzük, hogy minden rendben van, akkor egy belső értékesítő, ez egy érték, ugye benne is van a nevében. Tehát ez egy óriási előny, hogy ő tényleg ott van, részt vesz a cég életében. Ha még kreatív értékesítőről van szó, akkor fog tudni a piacról olyan meglátásokat hozni, olyan információkat hozni, amit még ne adj Isten szól is.
1: Ez a termékfejlesztésre gondolsz, vagy szolgáltatás?
2: Termékfejlesztés, egy kicsit másképp kéne becsomagolni ezt a terméket és a többi. Tehát ezek nagyon fontos piaci információk. Sokan egyébként ezt elhanyagolják, hogyha értékesítésről van szó. Sokan vannak úgy, hogy már az első 1-2 hétben légy szíves hozzá be 50 milliót.
1: Ja, mert számok mentén mennek.
2: Hát igen, és valamikor az egy óriási érték, hogy de figyelj már, ez a termék így nem jó. Azt mondja a piac.
1: Meg a csomag se.
2: Aha, tehát azt mondja a piac, hogy másképp kéne ezt. És aki ezt nem hallja meg cégvezetőként, az szerintem egy hiba. Tehát ezek óriási előnyök szerintem. Ami talán egy... Hát nem is tudom, hátrányként mondható, hogy sokat kell vele foglalkozni, pláne, hogy a legtöbb cégben nincs meg még a kellő folyamat, amikor eljut erre a pontra, ezért, amit mondtam már az előbb is, hogy nagyon hosszú a betanítás, és a betanítás végére kiderül, hogy mégsem hozta azt, amit kéne. Ezért jó a rendszer egyébként, éppen ezen a héten volt egy olyan beszélgetésem egy cégvezető hölgyel, akik tőlem kérdezte, hogy benne már megfogalmazódott, hogy ki kéne rúgni az értékesítőjét, de tőlem kérdezte, full ismeretlenül leültünk beszélgetni, hogy akkor kirúgja-e. És akkor elkezdtem kérdezni, hogy egyébként hogy viselkedik a kollégákkal, hogy viselkedik veled, mindig elkésik, állandóan elkésik. Oké, értem. És mit hozott be mondjuk, ugye mondtad, hogy fél év óta van itt, mit hozott be eddig? Hát eddig semmit. Jó, értem. És akkor mi az az eredmény, amit mondjuk mellette felsorolhatunk? Hát egyszer kiment egy ügyfelünkhöz, és őt nagyon megdicsérte. Jó, tehát hogy azért itt kiderülnek a mérőszámokból, ki kell, hogy derüljön, hogy az értékesítő az idevaló, nem idevaló. És hogy azért mondtam el nektek ezt a példát, mert ennek a hölgynek van egy cégtársa, és az mindig csak legyint, hogy jó, de olyan jól kommunikál, meg jó, de szeretik az ügyfelek. És ugye ez is egy csapda, tehát ez egy félelem szerintem. Mennyi ilyet láttam, hogy nem küldjük el a Józsit, mert szeretik nagyon az ügyfelek.
1: Tehát amúgy nem értékesít, hanem igazából beszélgetni erre az ügyfelekhez, és igen, haverok
2: tehát,
1: lettek.
2: Tehát nagyon eredményei nincsenek, de van bennem egy olyan félelem, hogy hát el fogja vinni, vagy mit tudom én, az ügyfeleimet. Általában beigazolódik, hogyha kiteszem Józsit, egyrészt nagyjából azok nagyon örülnek neki, akik tényleg cselekednek a cégben, mert ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy figyelj már, itt van a Józsi, aki nem csinál semmit. Tehát akkor mi miért csinálunk bármit?
1: Igen.
2: Ez nagyon-nagyon összetett ez a kérdés. Nem is tudom majd, hogy kanyarodtam ide. Hajlamos vagyok így csapongani, bocsánat.
3: Nem, hát ugye ott tartottál az előnyöknél, hogy ott van a cégben, igen, tehát ott van szem előtt, de ugyanakkor meg hát hátránya az, hogy nagyon sok pénzt viszel azzal, hogy adott esetben nincs semmi eredménye, de mégis ott ajkáljuk hosszú hónapok óta, nem merjük el.
2: Sok ilyen van, igen.
1: És ugye te vagy a felelős a fejlődésért, motivációjáért, a fizetésért, kompenzációjáért, azért, hogy Józsi jól érezze magát, szép céges autója legyen, és cserébe jót kávézzon az ügyfélnél, de az ajánlatok nem mindig generálódnak, úgymond.
2: Igen, meg ugye, hogyha te vagy a cégvezető, és ugye most arról beszélgetünk, hogy elindult egy vállalkozás, én értékesítettem még cégvezető, és eljutottam arra a pontra, hogy fölvettem egy tök jó értékesítőt, de ne felejtsük el, hogy akkor azzal én generáltam magamnak megint egy sapkát, az értékesítési vezetői sapkát, mert amiket most az előbb István felsoroltál, hogy az én felelősségem, hogy fejlődjön meg a többi, az a szélszvezetői sapka. Tehát ilyenkor szokták még vakarni a fejüket ezek a cégvezetők, hogy basszus, akkor most még több dolgom lett. De valójában rengeteg, egy jó értékesítő nagyon sok mindent le tud venni a cégvezető válláról szerintem.
3: Nekem még az a közbevetésem itt, és kíváncsiak a véleményedre, hogy vannak olyan cégek, amikor már nagyon nagy a termékpaletta, és azt várják az értékesítőtől, hogy így ilyen szélesen értékesítsen, tehát hogy nem magasan, tehát nem azon, hogy néhány csúcs, vagy néhány megjelölt terméket, hanem így azt szeretnék, hogy akkor így mindent, és ott viszont valós már az a megjegyzés, hogy ehhez azért hosszú idő kell, mert mondjuk, hogyha valami műszaki cuccról van szó, vagy valami olyan termékről, amihez nem elég felcsapni egy leírást, hanem tényleg kérdezni fog a másik oldalon a vevő, műszaki kérdéseket fog feltenni, mondjuk. Nekem volt ilyen ügyfelem, aki tényleg szakmailag is kellett képben lenni az értékesítőnek. Ott te mit javasolsz nekik, hogy inkább válasszanak ki valamennyi terméket, és abban specializálódjon egy értékesítő, vagy pedig így univerzalizálódjon, vagy nem tudom én, így szélesen mindent próbáljon meg kicsit megtanulni. Tehát, hogy ez egy az én ügyfeleimnél, akikkel én dolgozom termelőcégeknél, vagy gyártócégeknél, ez egy valós probléma. Tehát nem szolgáltatást adnak el, hanem mondjuk terméket, és egyszerűen van olyan, hogy van 200-300 termékük.
2: Szerintem megválaszoltad a kérdést. Tehát az egyik verzió az van most a fejemben, hogy igen, válassza ki azt a portfólióból azt a 2-3-5-6 terméket, amit ő visz. A másik verzióm pedig az, hogy az értékesítőnek, hogyha van egy jó szkriptje, és most nyilván nem tudom, hogy konkrétan milyen ügyfeleidről van szó, de hogyha van neki egy jó szkriptje, és ő jól értékesít, akkor fel fog tenni olyan kérdéseket, amire a válaszok, információk neki, hogy az ügyfélnek mi a nyomógombja, mi fáj neki, hova akar eljutni, és a többi, és mi oldja meg neki a problémáját, és akkor nyilván már ezek után, és ez egyébként nagyon hamar ki tud derélni egy értékesítési beszélgetésben, és utána már nyilván azt fogom neki ajánlani jó értékesítőként, ami a problémáját megoldja. Tehát szerintem így is, tehát egy kiváló értékesítő ezt a széles portfóliót így is le tudja szerintem csökkenteni.
1: De akkor már megvagyunk azzal, hogy a belső értékesítésnek is vannak előnyei, lehetnek hátrányai, vannak jó részei és nehézségei. Azért vannak külsős lehetőségek is, mint külsős csapat. Ritkán hallunk ilyenről azért, de létezik ilyen is. Na most külsős alatt érthetjük akár a hideghívással foglalkozó csapatot, vagy akár a már előkészített, feliratkozott embereknek a megkeresésétől kezdve, egészen akár a ti területeteket is, ahol az értékesítés történik. Ott milyen előnyök és hátrányok vannak, és mit tudunk arról beszélgetni?
2: Sok előny és hátrány van itt is. Ami most egyből eszembe jutott az, hogy az be kell idehoznom azt a témát, hogy azért az értékesítők között is, tehát maga az értékesítő sem lehet mindenben jó, ami az értékesítéshez kapcsolódik. Például én imádom a zárást. Tehát én nagyon-nagyon jó vagyok szerintem zárásban.
1: Napvégén odaadom a kulcsot.
2: Jó. Tehát én nagyon jól tudok zárni. Viszont én például utálom a hideghívást. Furcsa, hogy egyébként még azt is oktatom, mert csináltam, és tudom, hogy kell csinálni, de én nem szeretem. De nekem van olyan kollégám, aki viszont imádja a hideghívást, de nem tud olyan jól zárni. Tehát például őt arra használjuk akkor az adott projektekben, hogy ő hideghívással beegyeztessen mondjuk annak az értékesítőnek meetinget, online meetinget, személyes meetinget, aki képes kiválóan tárgyalni és zárni. Na ezt mindenképpen el akartam mondani, és azért, mert amikor azt látom én mondjuk a belső értékesítőmön, hogy tegyük fel, hogy mondjuk én költök marketingre is cégvezetőként, uh-huh. jönnek be érdeklődők, és az értékesítőm nagyon nagy arányban tudja ezeket az érdeklődőket zárni. De amikor nincs érdeklődőm, mert mondjuk leállítom a marketinget, akkor valamiért ő meg nem tud érdeklődőket generálni hideghívásból és a többi. És ilyenkor fel kell azt ismerni, hogy akkor ő miben jó.
1: Tehát inkább ilyen farmeresebb típusú, mint ez a megyek és új ügyfeleket beütök.
2: Ez nem a farmerkedés gondolsz? Még, ez még. Tehát azért a hunter kategória, mert ugye ő zárja és ő csinál szerződést.
1: Meg hogy
2: a
1: lead, ügyfél.
2: A leadből, az érdeklődőből. Csak az érdeklődést fel kell tenni, tehát érdeklődőt generálni arra nem képes.
1: Há, értem.
2: És akkor itt, ha ezt felismerem, akkor például egy külső szolgáltató, aki mondjuk ebbe jó. És az egyszerűség kedvére egyébként visszaugorhatunk az előző mondatomban a marketingre, hogy azt felismerni, hogy akkor nekem valakivel egy külsősen leadet kell generálnom. És ott például egy call center, vagy ilyesmi megoldás, az egy érdekes megoldás lehet, mert kiszolgálja azt az értékesítőmet, aki utána azt már látom, hogy meg tudja csinálni a folyamatot, végig tudja vinni. Tehát ez egy nagyon érdekes kombó.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy ha a belső értékesítőnek extrém sportja az, hogy bungee jumping le, és ugye vannak ilyen extrém sportolók, akik szerettek, és bátrak, vakmerőek, és szeretnek hideghívni, és ez kifejezetten nekik tényleg egy extrém sport, egy adrenalin fröccs, de kevésbé jó abban, hogy lelkismeretesen és folyamatában tényleg utána is menjen és lezárja, akkor ahhoz a munkához kell egy háttértámogatást hozzászervezni, amire benne kevésbé jó, és fordítva. Hogyha van egy ilyen nem szívesen mélybeugró típusú értékesítőnk, akkor viszont egy olyan csapatot kell megbízni, aki abban jó. Nekem az a kérdésem, hogy hogyan méritek, vagy hogyan állítotok fel, mondjuk ha így külsős céget nézzünk, vagy benneteket, hogyan lövitek az be, hogy mik a reális elvárásai felétek a cégvezetőnek, különösen, ha ő már néhány rossz tapasztalaton túl van, tehát ilyen értékesítés sérült mondjuk, ha így vesszük, akkor nyilván neki van egy csomó előzetes tapasztalata, nyilván először még bontanotok is kell, hogy mielőtt építkeztek. Szóval, hogy hogyan oldjátok ezt meg ilyenkor?
2: Nagyon egyszerűen beszélgetünk vele. Tehát igazából vele együtt találjuk ki ilyenkor. Most ugye arról beszélünk, csak így a hallgatók kedvéért is, amikor egy cég úgy dönt, hogy ő kiszervezi hozzánk az értékesítést.
3: Így van.
2: Mi a lead generálástól egészen a szerződéskötésig képesek vagyunk elvinni egy ilyen folyamatot, ami nagyon jól is hangzik, de amikor arról beszélgetek egy cégvezetővel, hogy akkor mik legyenek a mérőszámok, sokszor nincs a fejében semmi, és ez egyébként nem biztos, hogy baj, mert hallgat rám, vagy hallgat ránk, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, a te iparágadba szerintem mi negyed év alatt, fél év alatt, egy év alatt, ugye behozok ide akkor még egy ilyen kis szó összetételt, amit sales-ben használunk, ez a sales ciklus. Uh-huh. Tehát attól függ, hogy milyen hosszú egyébként a sales ciklus náluk az adott termékre, de meg tudjuk neki mondani, hogy szerintünk ennyi idő alatt ennyi ügyfelet tudunk behozni, de ehhez nagyon sok minden kell, mert sokan, tehát többször találkoztunk már olyannal, hogy mondjuk mi felhajtjuk az ügyfelet, kell neki egy ajánlat, de az ajánlatot már a cég adja neki mondjuk, és nem megy ki az ajánlat, vagy nem megy ki időben az ajánlat. Tehát ezekre nagyon kell figyelni, és megint csak visszatérünk a rendszerre, meg a folyamatokra.
1: Meg abban, hogyha az ajánlásnál beszélgettünk pont erről, ha nem követjük utána, akkor többet tudunk ártani, mint hogyha nem kaptunk volna ajánlást, mert
2: ez az utókövetés is megérne egy misét. Igen, tehát a legérdekesebb sztori az, amikor cégekben látom, hogy, és nem csak kis cégekben, hogy mondjuk belemászunk egy kicsit az értékesítésbe, belemegyünk abba, hogy akkor kit nem hívtál fel mondjuk, és ő hova van felírva, hogy őt egyébként kedden 10-kor föl lehetne hívni, és akkor visszalapoz a kis füzetébe. Tehát, hogy még ilyen is van. Tehát nem hibáztatom azért, hogy ő elfelejtette felhívni a Kovács urat kedden 10-kor. Én azért hibáztatom őt, hogy miért nem használ rendszert, legalább egy annyi rendszert, hogy a saját naptárába 2-10-re beír egy 10 percet idősávot, hogy ott fel kell hívnom Kovács urat.
1: Adok neked majd pár névjegyet, hogy hol kell oda.
3: Egyébként nekem van és volt is néhány ügyfelem, aki szívesen hangoztatták azt, hogy de hát a mi szolgáltatásunk az annyira speciális, annyira a személyhez kötött, ezt magamhoz is itt felsorolnám ebben a listában önkritikusan, hogy ezt egy külső ember ezt nem tudja behozni, hiszen itt egy nagyon intim és nagyon személyhez kötött szolgáltatáson van szó. Szóval akkor ezt kérlek, hogy cáfold meg mindannyiunk örömére, Robi.
2: Attól függ, hogy miről van szó, mert hogy meddig kell vinni a folyamatot, hogyha mondjuk én megbízok egy külsőst, és mondjuk kiszervezem hozzá a sales-t, akkor abban is meg kell állapodnunk, hogy meddig viszik ők, vagy ő meddig viszi el a folyamatot, mert nekünk olyan ügyfelünk is van, aki tényleg speciális, és tényleg olyan ipari területen dolgozik, ahol mi, mert elmondtam neki az elején tök őszintén, hogy nem fogjuk tudni szerződéskötésig vinni, mert egy idő után annyira szakmai lesz a beszélgetés, hogy mi azt tudjuk csinálni, hogy felhájpoljuk az illetőt, nagyon érdeklődő lesz, utána őt egy kicsit edukáljuk, mint cégvezetőt, mert ő fog tárgyalni már onnantól, hogy egyébként, hogyha a sales-t kell egy picit a tárgyalásba belevinni, akkor ezeket mindenképp kérdezze meg, és így reagáljon a válaszokra. Hát nyilván ez is egy nehéz sztori, de ebbe segítjük az ilyen típusú ügyfeleinket, és én el tudom fogadni néha azt, hogy ez tényleg speckó, viszont akkor is van benne sales, ami a sales szakmát követeli meg, mert odaig ő nem lenne képes eljutni, hogy ilyen időpontok belegyenek a naptárába téve. Ugyanakkor ez egy nagyon jó téma, szoktam erről értelmesen vitázni még emberekkel, és írtam is már erről több helyen is, hogy vajon a hogyha egy cégvezetőt nézünk, akkor ahhoz, hogy eladjam ennek a cégnek a termékét, szolgáltatását, vajon az adott szakmához kell jobban érteni, vagy a sales szakmához kell jobban érteni?
1: Igen.
2: Az egyértelmű válaszom, hogy a sales szakmához. Tehát ha csak a mi tevékenységünket és a partnereinket nézem, akkor mi a púrhab szigeteléstől a műanyagiparon át a nagyon drága szoftverekig mindent árulunk, ha úgy tetszik. Tehát ilyen sok színű partnerekkel rendelkezünk, és ezzel is bizonyítjuk azt, hogy inkább, tehát valamennyire meg kell tanulnunk nyilván az adott szakmát, de pontosan csak annyira, hogy azt amellé be tudjuk tenni a mi szakmánkat, ami az értékesítés.
3: Itt én még egy kérdést hadd tegyek fel neked, Robi, hogy ilyenkor, amikor külsősként az érdeklődőket hozzátok be a cégbe, ilyenkor ez nyilvánvaló a hallgatónak, már mint a célzott személynek, hogy ti nem az adott cégnek vagytok a munkatársai, hanem egy külsős cég vagytok, tehát úgy hájpoljátok fel, vagy pedig abban a szerepben vagytok, hogy mintha belülről lennétek, engem ez nagyon
2: érdekel. Igen, a második. Aha. BBB. Tehát abban a helyzetben. Tehát, hogy mi a céget képviseljük.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy XY vagyok.
2: Így van.
3: A Salala Kft.
2: A Kovács Úr Kft-től.
3: Kovács Úr Kft-től.
2: Így van, így van. Uh-huh. Okay. Abszolút, ez nagyon fontos, igen. Uh-huh. Mert ott megint akkor egy ilyen fogalomzavar lenne, meg akkor uh-huh. az az információ, hogy ha én saját cégemként mutatkoznék be, de egyébként teljesen mással keresem, akkor az már tényleg egy ilyen információzavar.
1: Konklúziónak itt ennél a külsős vagy belsős vonalnál, akkor én még nem éreztem azt a nagy megállapítást, hogy én most inkább belsős vagy külsőst vegyek föl. Mi lehetne, ami engem átlendíthet ezen a kérdésen?
2: Tehát akkor most szélszálljak neked.
3: Légy szíves, add el magad nekünk, Robi.
1: Mondd el a
2: nem tuti. Nem fogom, mert nagyon változó, és nekünk is van egy halom olyan partnerünk, ahol van belső szélzes.
1: És az jobb amúgy, hogyha van?
2: Most már igen. Voltak ebből még az elején problémáink, aztán felismertem ezt, és kezeltem kommunikációval, tehát ahol belső szélzes vagy szélzesek vannak, ott mindig kérek velük az együttműködés elején.
1: Mert ők konkurenciának éreznek.
2: Volt olyan, amikor alánkástak konkrétan folyamatosan. Mondom még egyszer, hogy felismertem ezt a dolgot, és azóta nagyon szépen kezeljük, nagyon szépen tudunk egyébként ezekben a cégekben dolgozni és együttműködni a szélzesekkel, és egyébként nagyon sokszor van az akkor Ildinek az előző 2-3 előzőtti kérdésére, hogy van olyan, amikor nekünk azt mondja a cég, hogy akkor ugye széles a portfóliónk, ezt viszik a belsősök, ezt viszitek ti.
1: Ez így mondjuk megadja uh-huh. a választ. Uh-huh. Köszönöm. Hát hamarosan azért átfordulunk itt a vége felé, és még ott bennünk maradt egy, hogy akkor rendszer kell, miért, amiben az értékesítő jól tud dolgozni, vagy nem tud jól dolgozni. Nyilván ez egy izgalmas kérdés, amire szeretnénk azért még néhány percet majd szánni, de mielőtt ebbe beleugranánk, hallgassunk meg egy szuper kis számot, hogy hogyan tudunk életben maradni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: És ezek az irányok most nem mások, mint hogy kell egy rendszer, egy értékesítőnek kell megoldást adnunk annak érdekében, hogy jobban tudjon működni, mert van, lehet egy ilyen mondásunk, hogy egy jó értékesítő sem fog jól tudni dolgozni egy jó rendszer nélkül, hiszen hol fogja nyomon követni ezeket? Mit gondolsz?
2: Abszolút, és erről szerintem beszéltünk is már itt az adás folyamán. Mindenképp kell rendszer. Tehát ha arról beszélünk, hogy fölveszünk valakit belső értékesítőnek, akkor is kell rendszer. Ha arról beszélünk, hogy kiszervezzük az értékesítést, akkor sem árt, ha van rendszerünk, bár mi például adunk rendszert, ha nincs. De az megint egy hosszabb folyamat, mert lehet, hogy nem tudunk elkezdeni. Tehát az ügyfél azt gondolja, hogy na, gyertek, Robi, akkor szélszeljetek nekünk, és elmondjuk neki, ahogy megvizsgáljuk, hogy milyen állapotban van éppen, hogy oké, akkor most nem tudunk még elkezdeni, mert fel kell, hogy még építsünk ezt, azt, amazt. Tehát ilyen is van, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor ehhez először rendszer kell. Tehát a rövid válasz az, hogy kell egyértelmű. És az utókövetésről is beszéltünk. Utókövetés nem lehet rendszer nélkül csinálni. Tehát nagyon sokan elfelejtenek fölhívni, jaj, azt az e-mailt el kellett volna már küldeni 2 napja, és a többi. Ezzel pénzt hagyunk a piacon, tehát konkrét ügyfeleket hagyunk ott a piacon, és majd a konkurencia meg elviszi, ha van rendszere.
1: És ugye a nem megszerzett veszteség a sokkal fájdalmasabb, mint a megnyert nyerességből kicsit lejjebb adni.
2: Nem megszerzett veszteség? Azt mondtad?
1: Hát lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de az a nem megnyert üzlet az egy veszteség.
2: Az úgy oké.
1: Kicsit a fejemben máshol jártak a gondolatok a kettő között. Én már elmentem egy másik könyvet olvasni, tudod. Előfordul, öreg vagyok.
3: Egyébként most ilyen termék megnevezés nélkül tudsz esetleg mondani olyan ilyen ügyfélkezelési rendszert, inkább csak az, hogy milyen tulajdonságai legyenek, mert ebből is ahány céghez oda megyek, és megkérdezem, hogy mit használtok? Hát ritkán hallom ugyanazt 2-szer, és már így jójózik a szemem, mert egyszerűen a 66-at hallom. Mert ez drága, abban nagyon sok vizé van ilyen lehetőség, de nem használják a 10-ét se, tehát rengetegbe kerül, de egy sima Excel táblányi adatfeldolgozást használnak, szóval hogy te szoktál javasolni valamit konkrétan, vagy milyen alapon?
2: Szoktam javasolni, de érdekes, hogy nem mindig ugyanazt, mert azért már fel is, hogyha beszélgetek egy cégvezetővel, és megint csak elő kell, hogy hozzam a célokat, hogy neki milyen célok vannak kitűzve. Ha a céljai között szerepel olyan, amire nem alkalmas egy egyszerűbb rendszer, akkor nem azt fogom neki javasolni, hanem olyat fogok neki javasolni, amit lehet, hogy most még egyes funkcióit nem fogja használni, de látom a céljaihoz, viszont kell majd az a funkció. Alapvetően egy ilyen rendszer, hogyha értékesítést nézünk, akkor ilyen alapvető dolgokat kell tudnia, tehát az értékesítő látja a rendszerben az aznapi feladatait, tudja, hogy mit kell az ügyféllel csinálnia aznap, de ezt ugye neki napra készen vezetnie is kell, hogyha a vezetője ránéz, hogyha a cégvezető ránéz, akkor látszódjon, hogy ő igenis aktív, és csinálja a dolgát. Hát ez az aktivitás is egyébként egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt most elengedem.
1: Ja, tehát magát az aktivitásnak a követését engedjük el, vagy pedig az aktivitást, mint önmagát, hogy mennyire aktívak az emberek, amikor látják őket, vagy amikor nem.
2: Nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy kiderült, ha mondjuk egy értékesítési csapatot néztünk, ugye engem sokszor hívnak így kiképezni csapatokat, nem is tréningnek hívom, hanem kiképzésnek, és sokszor kiderül, hogy az elején van a probléma. Nincs aktivitás. És ha rendszered van, akkor ezt nagyon könnyű felismerni, tehát hogy ránézel a rendszerre, és látod, hogy történt-e ma új megkeresés, vagy nem történt. És
1: tankolni.
2: Igen, és ide kapcsolódik egyébként az is, hogy több cégből hiányzik a, nem is munkaköri leírásnak nevezném ezt, hanem ilyen feladatleírás.
1: Folyamatleírás, feladat, ja, munkafeladat.
2: Igen, de hogy arra a posztra, mint értékesítő, neked ezek a feladataid. Tehát éppen az említett cégvezető hölgyel, akivel találkoztam a héten, vele is most ott tartunk, hogy akkor hogy lehet, hogy azért nem aktív az értékesítője, mondjuk sok emberi tényező mellett, mert azt se tudja, hogy mit kéne csinálnia. És most ott tartunk, hogy akkor leírjuk neki, hogy minimum ennyi ügyfél megkeresés hetente, minimum ennyi ajánlatadás hetente, és a többi, és most ezt a cégvezető, hogy majd odarakja az orra elé, és akkor kiderül, hogy akkor ő ebben most akkor beleáll-e, vagy valóban egy olyan emberről van szó, amit én gondoltam, hogy amúgy ő tök jól el van, és nagyon lubickol abban, hogy senki nem kéri számon.
1: Én az Ildihez itt kiegészíteném, hogy munkaköri leírást beszélgetünk igazából itt, és ez szerintem nagyon jól tudná pár ilyen best practice-t,
3: hát igazából inkább onnan közelíteném, tök azonos vágányon haladtunk, hogy szerintem az egy probléma az én tapasztalatom szerint, hogy az értékesítés az néhány ember magánügye a cégen belül, és a többiek meg úgy dolgoznak, mint hogyha nekik az értékesítéshez semmilyen mérőszámuk, vagy semmilyen közük nem lenne. És tavaly volt egy nagyon jó munkánk, ahol volt egy szervezeti innovációs pályázat, ahol nyert az ügyfelünk, napelemekkel foglalkoznak amúgy, forgalmazással, meg telepítéssel, és ott az volt a feladat, hogy egy olyan értékesítési rendszert dolgozzunk ki, ahol mindenkinek, aki a cégben bármilyen munkakörben dolgozott, valamilyen formában be kellett épülnie az értékesítési rendszerbe. Tehát nem volt olyan passzívált munkavállaló sem, akit nem tudtunk bekötni, akár lett legyen recepció vagy adminisztráció, mert hogyha ez közügyé válik a cégen belül, és nem néhány értékesítő meg a cégvezető belügye, akkor ez sok problémát megold, hiszen mindenki valamilyen szempontból a visszaosztáskor is ugye ezekből a megtermelt pluszokból tud részesülni, és nem csak és nem az van, hogy az értékesítők fizetése és juttatása elszáll az égbe, és a cég egy része, vagy nagy része, meg egyáltalán semmilyen módon nem járul hozzá, de nem is részesül belőle, és itt nagyon-nagyon sok szervezeti konfliktus van emiatt. Úgyhogy én szervezetfejlesztőként ezt úgy venném, hogy úgy nézném, hogy ez legyen mindenkinek az ügye a cégen belül, és hogy ezt meg lehet oldani nem csak a munkakörülírásokkal, hanem azzal, hogy mindenkinek legyen az értékesítéshez köze konkrét elvárás szintjén.
2: Egyetértek. Volt egy olyan partnerem, aki kért tőlem, nem tudom, 2-3 éve egy ilyen kiképzést, és mondtam neki, hogy de hát nincs is értékesítőd. És azt mondta, hogy nincs, Robi, de nagyon megfogott az a mondatod, amikor mondtad nekem, hogy mindenki értékesít. És azt mondta, hogy rakj össze nekünk, kérlek, egy olyan tréninget, kiképzést, ami erről szól, és én behívom a recepciós, meg behívom a gyárigazgatót is, meg mindenkit, és mondom, na ez izgalmas. Mert hogy azért tudok erre nagyon rácsatlakozni, mert valójában tényleg ez a két szó igaz, hogy mindenki értékesít egy cégben.
1: Erre tudnám így egy gondolatot így befűzni milyen hallgatók felé, hogy gondolj a saját cégedre, vagy hogyha dolgozol valahol egy cégben az értékesítési folyamatokra, ha holnap reggel kellene mondjuk kivenned magadat belőle egy, hát most azt mondom, hogy 30 napra szórjunk oda egy számot is, hogyan működne tovább? Ha igen, akkor te vagy ott a célnál, mit csinálnál, megy-e tovább a vállalkozás? Ez tipikusan, amikor a cégvezető elmegy nyaralni, lesz-e mögötte még cég, de ez érdekes lehet akkor is, hogy én alkalmazottként dolgozok ott, nekem teljesen lenullázódna a forgalmam, vagy azért menne tovább? És hogyha van mögötte egy jó rendszer, akkor valószínű, hogy ott még lenne tovább. Nézze meg mindenki, hogy a saját munkahelyén vagy vállalkozásában ez hogyan és miként működne, és a mai napon hallottak alapján mondjuk, mit tenne, milyen megóvó lépéseket annak érdekében, hogy ez működhessen. És egy kicsit ilyen záró gondolat felé indulnék el a mai napunknak, hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk a mai adást, akkor kimondhatjuk, hogy az értékesítés nem csak az emberen vagy embereken múlik. Erről te, Robi, mit gondolsz?
2: Van egy ilyen nagyon híres mondásom, hogy az értékesítő is ember. Tehát, hogy ezt azért ide beszerettem volna hozni. Válaszolva a te mondatodra, teljes mértékben egyetértek, tehát a rendszeren és az emberen múlik.
1: Tehát hiába van AI, kellünk mi is, nem kell megijedni.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy ez így nagyon jó. Ildi, benned még marad bármi gondolat?
3: Hát az, amit itt két zenek között, vagy két adás között a zen alatt mondtam, hogy én nagyon sokat tanultam. Nagyon örültem, hogy itt voltál, Robi. Én nagyon szeretem azokban a dolgokban elmélyülni és tanulni, amikhez nem értek. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Ez a legjobb ingyen tanulás, amikor másokat
3: hallgatsz. Ezért csináljuk ezt a rádiomisort.
1: Így van, mert így mindenki tud tanulni. Robi, benned van-e még bármi, amit így nagyon megosztanál velünk?
2: A végére annyit, hogy nagyon, nagyon otthon éreztem magam. Tényleg ez egy ilyen nagyon, nagyon kötetlen, meg szívemből tudtam szólni minden kérdésre, és a hallgatók nem látják, de, vagy nem látták, de egyfolytában ugye bólogattam, tehát le is fejeltem néha a mikrofon szerintem. Úgyhogy én nagyon köszönöm nektek, én is ebből tudok építkezni maximálisan.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük. Ugye itt volt ma is velünk Simon Ildikó, illetve Koch Róbert, és jó magam egészítettük ki ezt a párost, és akkor megállapíthatjuk, hogyha bármi is van, akkor múlik ez a rendszeren, amit mögé építünk, múlik az időzítésen, múlik azon, hogy mikor adjuk át, múlik a vezetői döntésen, azon is, hogy külsős vagy belsős csapattal dolgozom, vagy akár csak egy személlyel, és azon is, hogy akár mindkettőn. Úgyhogy ha ezt a mai adásunkat így valaki végighallgatta, és elmentek benne gondolatok, fölmerültek, nyugodtan írja ki, vagy hallgassa vissza azokat a részeket, mert biztos, hogy fog tudni ebből építkezni, hiszen az értékesítés az életünkben is használható, használjuk ezt ki. Úgyhogy a mai nappal nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük a lehetőséget, és úgy érzem, hogy jövő héten meg mondjuk folytassuk a marketing témájával, ami hasonlóan ide csatlakozik. Szép napot mindenkinek, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, Robi.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran. Mondja el mindenkinek! Oh yeah! Poptarisznya.hu

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu. She's crazy like a fool.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

sirgo lampa, kint villog a szeme, félelmetes a kép. Ha elnyom az álom egy kígyó, tudja, hogy felmászik a co.

címiben, a gyomrom görcsbe rándult rég. A szívdobogásom a fülemben egy monoton lüktetés, s az óra is ketyeg, de nagyon lassan, 1000 óra szenvedés.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.